0: Vége a bulinak, elfáradtál.
1: Akkor jöhet a chill.
0: Csak nyugodtan, higgadtan.
1: Vigyázz magadra, és hallgasd a Pax FM chillt.
0: Hajnalban.

0: Chill Out zenék minden szombaton és vasárnap hajnalban a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk a Csak Hazaival. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
2: A program sorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
1: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
2: Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején. Faddombori most szombaton július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
1: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
3: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
1: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető.
3: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével, akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van, játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paksfm.
0: Paksfm.
4: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: FM.
1: Paks FM.
0: Összekött.
2: Kocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Pocsolyába léptem, sáros lett az új cipőm. Hiába keféltem, elhagyott a nő.

0: Hold a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM összeköt. Mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Unió Gazdasági és Pénzügyi Tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró visszanemtérítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
2: A programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Ugye azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
1: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
2: Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején, Faddombori most szombaton július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
1: Megérkeztek az új székek a Dunaszentgyörgyi faluházba, ezt a település jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a székeket a versenyképes járások program keretében kiírt pályázaton nyert pénzből vásárolta az önkormányzat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most kezdődik a térség első számú nosztalgia műsora.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
2: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganő Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
1: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető.
2: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van. Játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán. Jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
1: Lejárnak a régi személyazonosító igazolványok. Sárszentlőrinc község önkormányzata közösségi oldalán hívja fel a lakosság figyelmét, hogy 2026. augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége. Az érintetteket arra kérik, mielőbb kezdeményezzék okmányuk cseréjét. Azok számára, akik egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak, az új okmány igénylésében elérhető a kormányablak busz szolgáltatása. Emellett a kérelmek kitöltésében és benyújtásában Sárszentlőrinc község önkormányzata is segítséget nyújt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Suki Koktél slágereihez. Suki Koktél. A kedvenc nosztalgia műsorod.
3: Well, this car is automatic. Systematic, hydromatic, wide degrees lightning.

0: szeretitek a klasszikus rock zenét?
1: Ha szombaton, vasárnap is korán ébredtek,
2: Suki koktél.
0: Nosztalgiázunk együtt. Hozom nektek a slágereket,
1: de ti is kérhetitek kedvenceiteket.
2: Suki koktél.
0: Hallgassátok a Paks FM-en is a Suki koktélt.
2: Suki koktél.
3: Szép napot, szevasztok! Július 11-e szombat van, 7 óra után járunk 12 perccel, és 19-20 fokot mutat a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Nóra, Lili, Bence, Ráhel, Lilla, Eleonóra, Benedek, Félix, Úrik, Olga, Helga, Olivér és Pius nevű hallgatóinkat, remélem nem hagytam ki senkit, és természetesen mindenki mást üdvözlök nagy szeretettel, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629411001, SMS-en és Viberen kérhettek zenét, de üzenetet is továbbítok, ha gondoljátok. És akkor jöjjön 7 óra utáni első blokkunk, ki mással is indulhatna, mint a rekethangú női Rod Stewart-dal, akire nagy szeretettel emlékezünk, hiszen a héten elhunyt, Bonnie Tyler, Lost in France című felvételével folytatódik a koktél, aztán itt lesz még Korda György is, Smokey zárja majd a blokkot.

0: Suki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 24 perccel 7 óra után nézzük az esemény naptár július 11-i oldalát. Itt azt olvasom, hogy 67 évvel ezelőtt ezen a napon megszületett Susan Vega, angol énekesnő, dalszerző, legismertebb művével a 87-ben felének lemezre énekelt Lukával köszöntjük. Aztán 67 évvel ezelőtt július 11-én született Richie Sambora, a Bon Jovi együttes tagja, természetesen jön tőlük is egy felvétel, mégpedig a Runaway, és a blokkot pedig a Bikini közeli helyeken című opusza zárja.

0: Zsuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 7 óra 36 perckor jöhet egy kívánság teljesítése. Szia kedves Zsuki, szép reggelt! A The Bells, vagyis a Five Bells egy montreáli kanadai lágyabb rockzenét játszó zenekar volt, amely 1964 és 74 között működött. 5 albumot és számos kislemezt adtak ki, melyek közül 2 a korai 70-es években nagy sikert is aratott, köztük a Repülj kicsi fehér galamb és a Maradj egy kicsit. A zenekar 64-ben alakult Montrealban Five Bells néven, mai reggelen tőlük jön az első nagy siker, ezt kéri a hallgató, mely Kanada 8. legnagyobb tartományának nevéről keresztelték, hangulatos montobai reggel címmel, köszönettel és üdvözlettel Dobos Tibi Szabolcsról. Hát jöjjön majd a Five Bells Tibi kedvéért, aztán itt lesz még a blogban Chris Andrews, és a Sweet lesz harmadikként a záró felvétel.

0: Juki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Paks FM-en.
1: 1 perccel 3:48 után jöjjön az időjárás jelentés. Hát a mai napon, azaz július 11-én napos idő várható gomoly felhőkkel. Megvicceltelek benneteket, ez ugye érdekes. Most már 10 napja körülbelül ilyen idő van. Na, az északkeleti megyében elszórtan, emellett kisebb esélye a délnyugati déli határ közelében egy-egy záporzivatar előfordulhat, másutt csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 23 Celsius fokot mutat. Hamarosan jön majd 8 órakor Gabi a hírekkel, addig 3 felvételre marad időnk. Az előadók pedig Komár László, Suzy Quattro és Chris Moorman duója. Majd zárásképpen jön egy csodálatos felvétel a debreceni Bukor fivérektől, a Féltelek című opusz 1982-ből. És ahogy mondtam, 8-kor jön majd Gabi a hírekkel.

0: mindjárt folytatjuk a Suki Koktéllal. Suki Koktél. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A Paks 2-t mondtad, hogy kudarc. Nem lehet az, hogy azért azok az érzések, amik állandóan bennünk vannak, hogy nem úgy van, hogy van egy vezető, akinek van egy elképzelése, van egy programja, az beadja, és addig, ameddig megnézzük, hogy megvalósul, vagy nem tudja megvalósítani, hanem egy kicsit, hogy is mondjam, kézi vezérléssel vannak, tehát egyáltalán nem úgy működik, vagy működhetnek ezek a cégek, ahogyan azt mi mondod, hogy az üzleti életben nincs ennyi idő. De hát, hogyha mindig én szólok bele, hogy a szövetségi kapitánynak, mert most VB van, hogy mi legyen a bal szélső, mert nekem nem tetszik, amit ő tud, pedig nem érlik bele a rendszerbe. Vagy ez nem, ezt mi látjuk innen rosszul, hogy túl sok a kézi beavatkozás?
2: Egyik oldalon nem, mert hogy valóban annak is köszönheti ez az egész projekt, annak köszönheti a jelenlegi státuszát, és akkor már így még sose hívtam, de nevezzük kézi vezérlésnek és beavatkozásnak, máshol ezt közpénzek elherdálásának és eltulajdonításának hívják, tehát valóban érte nagyon sok ilyen kézi vezérlés, kézi beavatkozás ezt a projektet.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
3: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tar mobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tablet.

0: a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. A Paksi Pálma lovastanya évek óta szervez lovastábor gyerekeknek a nagy tapasztalattal rendelkező Fritz József vezetésével, aki vallja, a lótartás lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel. A napközis és bentlakásos tábor nagy népszerűségnek örvend, ahol a lovak szeretete és gondozása mellett tereplovaglás, pályalovaglás, játékos feladatok és zárásként éjszakai lovastúra várja a vállalkozó kedvű fiatalokat, akik szerdán este a Paksi Kosár kézműves és termelői piacra is belovaskocsiztak lángosozni. A 13 éves Orbán Naomi rutinos táborozó, ez már a negyedik lovas tábora.
2: Tavaly 3 táborban volt, napi szinten 3-szor lovagolunk, lovaskocsizunk, megvan a napi 3 étkezés, és van szabadidő és pihenőidő is. Mi, nekünk van egy külön házikunk, és ott matracokon alszunk, és most jelenleg 12-en vagyunk. Az elején féltem a lovaktól, mivel nagy testűek, de most már hozzászoktam, és lett önbizalmam. Lovagláson kívül szoktunk még földön munkázni velük, vagy játszani velük, meg napi szinten adunk nekik szénát, meg van, aki ad nekik répát enni, vagy jutalomfalatot. Nagyon szeretem a lovakat.
1: A táborlakókat összeköti a lovak iránti szeretet. A 11 éves Bauer Eliza Eszter élete első lovas táborában kitűnően érzi magát, és kedvenc lovával, Kecsessel is nagyon megtalálták az összhangot.
3: Tereplovaglás, ezek nagyon jók voltak. Nekem a Kecses a kedvenc lovam, a barátnőmnek pedig a Korál. A Kecses azért a kedvenc lovam, mert amikor ráültem, kitűnt a többi ló közül, nem úgy éreztem rajta, mint a többi magam, hanem így valahogy összekapcsolódtam vele, és így átvettem, hogy együtt tudunk dolgozni. Nagyon sok időt töltünk velük, és foglalkozunk velük rendszeresen.
1: A Siógárdi moziklub következő vetítésén Orosz Dénes Sevelet című alkotását láthatja a közönség Básti Juli, Tenki Réka és Mészáros Béla főszereplésével, adta hírül a település a közösségi oldalán. A programra július 15-én 18 órakor kerül sor a Siógárdi közösségi színtérben. A vetítés ingyenes, a filmklubot Boldis Erzsébet vezeti.
0: És most lépjünk új mezőre!
1: Gévai Zsolt a Paksi FC NB1-es csapatának eddigi másodedzője vette át a klub NB3-as csapatának irányítását. Az újdonsült vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy pozitív érzésekkel vág bele az új feladatba.
4: Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim azzal a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
1: Gévai Zsolt célja a játékosok fejlesztése és annak elősegítése, hogy akár az NB1-es szintig is eljussanak, ahogy erre a karrierútra van példa a Paksi FC élvonalban játszó jelenlegi játékosai között is.
4: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid távlatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy hanem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok és nagyon jó struktúra itt a klubon belül, Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A hétvégi reggeleken a kávé, tea, kakaó és narancsgyúz mellé ezután is én hozom a koktélt.
1: Suki koktél.
2: Szép napot, szevasztok! Július 11-e szombat van, 8 óra után járunk 10 perccel, és 25 fokot mutat már most a vételkörzet hőmérője. Köszöntöm a névnaposokat, Nóra, Lili és Bence nevű hallgatóinkat, de természetesen sok boldogságot kívánok mindenki másnak, aki ma ünnepel. Az elérhetőségem 0629 411 001, SMS-en és Viberen is kereshettek. Nézzük az első blokkot 8 óra után. Edda, Sister Sledge és Gloria Estefan az előadók sora. Na akkor rajta!

0: Zsuki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 21 perccel 8 óra után folytassuk a koktélt egy kívánság teljesítésével. Ábrahám László, Nagy Szalán, Szlovákia. Szia, üdv mindenkit, kérek felejthetetlen Bonnie Tyler emlékére Michael Field szerzeményét, melyet maga az énekesnővi sikerre Szigetek vagyunk és szükségem van a fényedre ma este címmel. Hát jöjjön akkor Michael Field és Bonnie Tyler közös dala az Iceland. Aztán utána itt lesz még Fenyő Miklós, majd a blokkot a Twins nevű formáció zárja.

0: Sluki Koktél a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 33 perckor nézzük az esemény naptár július 14-i, 11-i, azaz mai napjának programját, illetve évfordulóit. 62 évvel ezelőtt hívtuk először Szent Benedek Európa védőszentjének napjává július 11-ét, aztán 129 évvel ezelőtt hidrogénballonnal indult az északi sarkra három svéd felfedező, fényképeikre és táborok maradványaira csak 33 év múlva találtak rá. 89 évvel ezelőtt ezen a napon hunyt el George Gershwin zeneszerző, zongoraművész, a szimfonikus jazz megteremtője, talán a Kék Rapszódia legismertebb alkotása, és 66. születésnapját tartja Csúlya Imre színész, Üvegtigris, Csoki, a mi kis falunk is lehetne sorolni nagyszerű alakítását, Isten éltesse. Na és akkor megyünk tovább újabb három felvétellel, Carl Douglas, Terry Jacks és V-motorok az előadók sora.

0: Zsuki Koktél.
1: Ugye tudod, hogy minden, ami könnyű zene, innen ered? Beatles, Illés, Rolling Stones, Omega, Animals, Metro. Hát térjünk vissza az alapokhoz.
0: Zsuki Koktél.
2: Egy perc múlva 3:49, nézzük, milyen időre számíthatunk a mai napon. Sok változás nem lesz, de azért napos idő várható gomoly felhőkkel. Az északkeleti megyékben elszórtan, emellett kisebb eséllyel a délnyugati déli határ közelében egy-egy zápor zivatar előfordulhat, másút csapadék nem lesz. A legmagasabb nappali hőmérséklet általában 28 és 33 fok között valószínű, de az északkeleti megyékben csak 25-26 fok körül várható a maximum. Késő estére többnyire 17 és 25 fok közé hűl le a levegő. A vételkörzet hőmérője pillanatnyilag 25 Celsius fokot mutat. Megyünk tovább újabb három felvétellel. Repülők, Sailor és a Hobo Blues Band az előadók sora.

0: Suki, a 60-as, 70-es és a 80-as évek legnagyobb slágereivel a Pax FM-en.
1: 8 óra 55 perc van, 5 perc múlva jön Gabi a legfőbb.

legfrissebb hírekkel, aztán Életmód magazin, mint ahogy minden szombaton délelőtt, Pusztai Krisztával, további jó rádiózást. Holnap reggel reményeim szerint találkozunk újra. Szép napot, szevasztok!

0: Ez volt a Suki Koktél, a térség első számú nosztalgia műsora. Suki Koktél. Minden szombaton és vasárnap reggel 6-tól 9-ig
1: a 60-as, 70-es
0: és a 80-as évek legnagyobb slágereivel és Sukert Józseffel. Suki Koktél a Paks FM-en. Mindjárt folytatjuk. Következik a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak. Minden szombaton délelőtt a Paks FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. És Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros TV-ben.
2: Anya, ugye hazavisszük?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
5: A programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
4: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
5: Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején. Faddombori most szombaton július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
4: Megérkeztek az új székek a Dunaszentgyörgyi faluházba, ezt a település jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a székeket a versenyképes járások program keretében kiírt pályázaton nyert pénzből vásárolta az önkormányzat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
0: A mikrofonnál 9-től 13 óráig Pusztai Krisztina.
2: Szép szombat délelőttet és jó rádiózást! Sziasztok! Ez már a Paks FM életmód magazinja, testi-lelki egészségünkhöz kapcsolódó témákkal. Első óránkban viszont még programajánlót is hozok nektek, és ha már programok, tegnap újra tele volt Pakson a gesztenye soron a Dunakorzó, László Boldizsár ugye visszatért gyermekkora kedvenc helyszínére a Cotton Club Singers-szel, ezúttal Hofi Géza munkássága és emléke előtt tisztelektek. Hofi Géza születésének 90. évfordulója alkalmából nagyon jó kis koncertet adtak. Erről egyébként videókat is találtok a Paks FM Facebook oldalán. Érdemes ott is megtalálni minket és megkeresni minket, nem csak az éterben. Tehát lesz ebben az órában programajánlónk is, és az Életképek Tinédzser Országból című rovatunk is jelentkezik. Jó rádiózást!

0: És most következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Július 22-én ismét a gyerekeknek szól a Mesél az ég utazó planetárium című program Tolnán. A helyszín a Tolnai Művelődési Központ Lovarda, a részvétel előzetes regisztrációhoz kötött. Szerdán 16 órától az első előadás óvodásoknak szól, a második előadás pedig 17 órától 7 és 12 éves gyermekeknek. Kalocsán július 23-án rendezik meg a Kulturális Központ udvarán a Pont Partit, Afro House, Tech House, Techno, ilyen stílusokra számíthattok majd. De ajánlom nektek a Gerjeni Dunarok motoros találkozót is, amelynek a víztorony melletti szabad terület ad otthont. Idén 17. alkalommal rendezik meg már a nagy hagyományokkal bíró rendezvényt, ami 3 napon keresztül várja a motorozás, a rockzene és a fesztivál hangulat szerelmeseit július 23-ától csütörtöktől egészen július 25-ig szombatig. Lesznek koncertek, motoros programok és közösségi események is. Ami a koncerteket illeti, fellép többek között a Kerámia, a Breakout, a Romantik, az Electric Soul, az Antipasszát, lesz ugye motoros felvonulás is egyébként, de Fábián Zoltán zenekaros nagy koncertet ad majd szombaton, jön a Hemlock, az ABCD, a Mobilmánia és a Traktorok is többek között. Ha szeretitek a rockot, ezeket a zenekarokat, illetve ezt az életérzést, akkor ott a helyetek.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: most. Szakértünk válaszol. Következik Életképek Tinédzser Országból rovatunk. Önismereti problémák, élettervezés, örömök, bánatok, krízisek, megoldások. Hídépítés tinédzserország felé szülőként, pedagógusként. A stúdióban Strasser Andrea kérdezi Jánosi Ferencet, a Magyar Pünkösdi Egyház ifjúság és családépítő szolgálatának vezetőjét.
1: Szerbusz Feri, örülök, hogy újra itt vagy a stúdióban.
2: Köszöntöm én is a kedves rádióhallgatókat, és téged is, Andi.
1: Amikor múlt héten arról beszélgettünk, hogy hogyan tudják a fiatalok a saját hangjukat, önmagukat megtalálni, akkor mondtál egy nagyon érdekes dolgot, ezzel szeretném folytatni, a lehetséges. Azt mondtad, hogy van olyan, hogy fiataloknak azt javaslod, hogy képzeljék el, hogy életük utolsó napját élik, mit csinálnának azon a napon szívesen, vagy képzeljék el, hogy a 80. születésnapjuk van. Vajon mi van mögöttük, és akkor visszafelé lehet görgetni, és ez ugye jó lehet egy pályaválasztás kapcsán is, hogy visszafelé gördítsük, és onnan találjuk ki, hogy merre is kéne elindítanom az életemet. Miközben megtudtam, hogy van egy olyan játék is, amit fiatalokkal szoktál játszani, aminek az a címe, hogy mire költöd az életedet. Nem tudom eltalálni se, hogy mi van ebben a játékban. Na, mesélj nekünk!
2: Azt gondolom, hogy Hollywood már régen föltalálta ezt, hogy ez mekkora a dolog, hogyha, tehát rengeteg film indít azzal, hogy bemutatja, hogy mi a vége, és akkor utána meg elkezdi visszafejteni a cselekményt.
1: Ez igaz.
2: Én azt gondolom, hogy ha ezt a művészeti eszközt a filmipar tudja használni, akkor miért használhatná a pszichológia is? Miért használhatná a hitélet is? Mózes éneke úgy van megfogalmazva, hogy taníts minket úgy számlálni a napjainkat, hogy bölcs szívhez jussunk. Mondja a 120 éves Mózes. Hogy mikor írta le, nem tudom, de azt mondja, hogy napjainkat. Nem az éveinket, nem a hónapjainkat, hanem a napjainkat úgy élem, hogy én bölcs szívvel akarok élni, és bölcs szívet akarok szerezni. De mondjuk a Távkap című filmben mennyire ott van az, hogy mi lehetnék, és mi leszek, és kapok egy irányítót, amivel irányítom elvileg a tévét, azt mondta, hogy ami mindent tud irányítani, és megkapja az életének az irányítóját. Akkor arról van szó, hogy a főhős keres egy mindent univerzális távirányítót kér, életének az irányítását kapja meg. Akkor viszont elkezd valamit rendszeresen, hogy úgy zajlodjon. Ha valakivel nem akar beszélni, le tudja halkítani. Hogyha valami ilyen cselekvést gyorsabban akar túl lenni rajta, akkor föl tudja gyorsítani. De egy idő után már a távkapcsoló nem kérdezi meg, hogy szeretnéd-e, hanem automatizmussá válik. És ez amikor automatizmussá válnak a reakcióink, ezeket hívjuk a szokásainknak. Ahogy gondolkodom, úgy fogok beszélni, ahogy beszélek, azt fogom cselekedni, amilyen cselekedeteim vannak, azokból lesznek a szokásaim, amilyen szokásokat kialakítok, olyanok lesznek a kapcsolataim, és amilyen a kapcsolatom, olyan az értékrendem, és amilyen az értékrendem, olyan a jövőm. Na, ez a mire költöd az életedet, ez abban segít, hogy pillanatokat egy osztályban föl tudjuk térképezni, hogy kinek mi az értékes. Nagyon egyszerű a játék, azt mondom, hogy van 10 cédulát, és mindegyikre ráírod a nevedet. És mondom nekik, hogy egyszerre két dolgot fogok hirdetni, hogy mit vásárolhatsz, és nem kell vásárolnod, de azt veszed meg, ami számodra fontos. De most csak azzal rendelkezel, ami fölkerül a kis papírodra, hogy te ezt megvetted. Ezért fizetsz a 10 céduláddal, ami az időd, az energiád, a képességed, az adottságaidat, és te magadat jelképezi. Benne van az egészséged, a hozzáállásod.
1: Az egész életed.
2: Az egész életed, ez a cím, hogy
1: mire költöd a életedet, igen.
2: És akkor mondom, hogy veszel házat vagy autót. És már egy döntés.
1: Hallod, játsszuk már el ezt, játsszuk le. Tehát tedd már fel nekem ezeket a kérdéseket. Tehát...
2: Házat vagy autót tudsz venni, és egy cédula.
1: Egy cédula is döntenem kell?
2: És
1: jó, döntök,
2: kell.
1: Ház.
2: És akkor, nem kell megmondani, csak fölírod a papírodra, hogy
1: igen,
2: mi van.
1: Igen, és így jön.
2: Nyaralás vagy házasság?
1: A házasság?
2: Nyaralás egy hónapig, vagy egy világ tetszőleges helyén, vagy egy házasság egy általad kiválasztott szeretett személlyel nem túl távoli jövőben.
1: Aha.
2: Népszerűség vagy igaz barát.
1: Jaj, várjál, ez nehéz, mert hogyha ezt fiatalokkal játszod, akkor
2: nem
1: lehet...
2: És nem adok neki sok időt arra, hogy
1: átgondolja,
2: népszerűség vagy igaz barát. Mi a fontosabb?
1: Jó, de egy 18 éves srác szerintem azt mond, van annyi esze, hogy azt mondja magában, hogy tudom, hogy nem a népszerűséget kéne mondani, de szívem szerint azt mondani, és akkor mondja a másikat. Tehát biztos, hogy mindig őszintén válaszolnak?
2: Nem, de ki jön előbb-utóbb.
1: Ki jön előbb-utóbb, aha.
2: Tanult ember leszek, érettségi, nyelvvizsga, egyetemi diploma, egyéb, vagy pedig jövedelmező üzlet. Egészséges család, vagy világra szóló hírnév. És közben növekszik a cédulák száma, az egészséges család már 3 cédula. És akkor valaki azt mondja, 3 cédulát egy egészségesért? Kicsit beteg nem lehet egy céduláért? Vagy egyéb, és elkezdek alkudozni. És közben a játék meg ad vissza cédulát, például itt az egészséges családnál, de megváltoztathatsz valamit a külsődön, vagy egész életeden át elégedett lehetsz önmagaddal. Testi élvezetek program, 2 céduláért mondjuk, vagy törődés azokkal, akiket szeretsz. És akkor mondja, ha a testi élvezetek, abban minden beleprogramot, azt kérem. Ja, mondom, van egy pozitív hírem. Az orvos azt mondja, maga HIV pozitív. A testi élvezete kapcsán még egy cédulát kérek, mert az egészsége is romlott. Jaj, hát erről nem volt szó.
1: Ja, aha.
2: Vagy amikor végigvesszük az egészet, akkor kiderül, hogy van egy egészséges családom, de elmentem a testi élvezetek programra, összeszedtem nemi betegséget, és meg szoktam kérdezni, hogy mondod meg a feleségednek, hogy éces vagy. Nem jönnek rá...
1: Azért ezek súlyos dolgok.
2: Súlyos dolgok, de nem jönnek rá, hogy az egyik döntésem a korábban meghozott döntéseimet is befolyásolja. Illetve következményei lehetnek. Tiszta lelkismeretem, vagy siker? Csoda.
1: Jó, de erre mondhatnám azt, hogy lehetek én tiszta lelkiismerettel is sikeres, de nekem most muszáj választanom, igaz?
2: Most muszáj, igen. Aha. És mondtam, hogy nem kötelező választanod.
1: Nem kötelező? Tehát ugorhatok a következőre. Tehát nem kötelező minden kérdésnél költenem,
2: és
1: úgymond.
2: Nem, igen, aha. És nem tudod, hogy hány kérdést teszek föl.
1: Jászta.
2: És csoda, vagy átélheted az életed egy kedvenc élményét, hosszú életed lesz, meghosszabbodik az életed, 4-5 évvel, vagy amikor eljön az ideje, fájdalommentes halálban lesz részed.
1: Aztán.
2: És akkor azt mondja, kicsit fáj halál, vagy...
1: Elkezdenek alkudni,
2: mert addigra már elköltötte az életét. A 9-ből már lehet, hogy csak 1 cédulája van, 2, vagy van olyan spórolós, aki mindent megőriz, és egyszer csak közlöm velük azt, hogy bármennyi cédulád van, most az életed véget ért. És abban a pillanatban most csak az számít, amit fölírtál a kis papírodra, annyi az életed, arra költötted. Uh-huh,
1: amit megvettél. Uh-huh.
2: És akkor kijön az, hogy kinek az emberi kapcsolatok, mert igaz barát, tiszta lelkiismeret, egyéb, akkor ott kijön a jellem, az érték, kijön a pénzügyi, gazdasági, jól menő, vállalkozó, hirtelen utazók, siker, egyéb, de kijön az is, hogy inkább egy csodára lenne szükségem, mert valaki ott van a környezetemben, vagy egy olyan élethelyzetben, olyan családban vagyok, ahol a csoda segítene, vagy a halál fájdalommentes legyen, vagy autóbalesetben gyorsan. És akkor olyan témák jönnek elő, első-második alkalommal találkozott diákokkal, hogy úgy kinyílnak, és elkezdik mesélni, hogy ebben volt részünk, valaki a családból ezt élte meg, én ezt éltem meg, ezt veszítettem el, és már nem a játékról szól, már arról szól, hogy te mire költöd az életedet. És azt mondja a Biblia, hogy jól vigyázzatok, hogy hogyan éltek, bölcsen, ne esztelenül, hanem az alkalmas időt, ha kell, áron is megvásároljátok. Ezt Pál apostol mondja az Efézusi levélben. Vajon ma mit mondana a rohanó világunkban? Ugyanezt, hogy vigyázz, hogy éled az életedet, mert nem mindegy, hogy mire használod el önmagadat, és ne talántán, hogy mire használod el az Istentől kapott ajándékodat, adottságodat, a képességedet. Szoktam mondani, a mennyország nem roncstelep, a mennyország egy győzelmi hely, ahova bemegyünk. De nem biztos, hogy idegroncsként kell megérkeznem, vagy teljes leépüléssel. Úgyhogy a Szentírásban rengeteg jó dolgot találunk, még az időgazdálkodásról is, és azt mondja a bölcs Salamon, hogy mindennek rendelt ideje van. Hát ezt kéne fölismerni. Mikor, minek, hogyan van az ideje.
1: Egy nem mindennapi játék, amire költöd az életed, ez volt a mai témánk. Nagyon izgalmas volt, és nagyon sok gondolatot hozott. Lesz kérdésem a következő héten is. Köszönöm, hogy itt voltál.
0: Szakértőnk válaszolt. Életképek Tinédzserországból. Strasser Andreával és Jánosi Ferenc misszióvezetővel.

0: Életmód magazin.
1: A műsor szám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
0: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

0: pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidéke. www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
2: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
3: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: FM.
1: Fox FM.
2: Szent Benedek Európa védőszentjének napja a mai. 225 éve először fedeztek fel üstököst. 123 éve történt, hogy hidrogénballonnal indult az északi sarkra három svéd felfedező. A sarkot nem érték el, előbb le kellett szállniuk. Körülbelül még három hónapig éltek, és bár élelmiszerük és eszközeik voltak, valószínűleg a félig nyersen elfogyasztott jegesmedve húsból paraziták támadták meg őket. Ez okozta a halálukat, táborukat csak 1930-ban, 33 évvel később találták meg, részletes naplóbejegyzésekkel és több tekercs negatív filmmel. Történetükből regény és film is készült. 111 éve július 11-én hunyt el Sikedánc Albert műépítész, festő, a Hősök terén látható emlékmű, a Műcsarnok és a Szépművészeti Múzeum tervezője. 92 éves lenne a Giorgio Armani olasz divattervező, eredetileg ő egyébként orvosnak készült, aztán kirakat rendezőként és eladóként dolgozott Milánóban. 1975-ben 41 évesen alapította meg a cégét, a tervezőnek komoly szerepe volt a mai unisex divatirány kialakításában. Azt nyilatkozta egyszer, én voltam az első, aki lágyította a férfiak imázsát és megkeményítette a nőkét. Armaninak köszönhetően lett Milánó a világ egyik divat fővárosa. A divatiparban egyedülállóként Giorgio Armani egyedüli részvényese volt a cégének. 66 éves ma Csúlya Imre, Jászai Mari díjas magyar színművész, érdemes és kiváló művész, a Halhatatlanok Társulatának örökös tagja. És 17 éve már, hogy elhunyt Kállai Ferenc Kossuth díjas színész, a Nemzet Színésze cím kitüntetettje. Az egyik legismertebb film a napokban is látható volt ugye az M1-en, a Tanú című film. És 1974. július 11-én jött a világra Kimberly Jones, amerikai rapper, New York City-ben született, és Lil Kim művész néven vált világhírűvé. Olyan előadókkal dolgozott együtt, mint Phil Collins, Christina Aguilera, talán a legismertebb dal, amelyben hallhattuk őt, és a videóklipje is emlékezetes, a Lady Marmalade című felvétel, amelyben Pink, Lil Kim, Mia és Christina Aguilera is szerepel. Ezt hallgatjuk meg az amerikai rapper nő születésnapján.
3: Soul sisters, let me hear y'all flow.

0: Paks FM, ami összeköt minket, eljött a hírek ideje, hiszen mindjárt 10 óra, ez azt jelenti, hogy Harmad Gabi érkezik hozzánk. A kistérségi szociális központ táboráról is hallhattuk a hírek között. Feltétlenül maradjatok, hogyha jól informáltak szeretnétek lenni. Mi pedig az Életmód magazinunk következő órájában annak járunk utána, hogy mi is a biblioterápia. Tartsatok velem, Pusztai Krisztinával és vendégemmel.
1: Életmód magazin.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
4: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
3: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető.
4: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van. Játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán. Jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Sziasztok!
1: Én Pusztai Krisztina vagyok, és Rozán Eszter szombathelyi írónővel, újságírónővel beszélgettünk. Köszönöm, hogy eljöttél hozzánk.
2: Nagyon szívesen, és én is sok szeretettel köszöntöm a rádió hallgatókat.
1: Ugye nem új keletű dolog, mi is tapasztalhatjuk, hogyha egy-egy jó könyvet elolvasunk, az abszolút hat a hangulatunkra, jobban érezhetjük magunkat, elgondolkodhatunk a történeten, és akár a saját életünkre is kivetíthetjük ennek a könyvnek a történetét és eseményeit, illetve a tapasztalatokat. És hát természetesen a tudomány is tisztában van ezzel. Lényegében a biblioterápia az olvasmányokon keresztül való fejlődésünket, fejlesztésünket szolgálja? Mi is az a biblioterápia pontosan?
2: Hát ha a szó szerinti jelentését nézzük, ugye a biblió az a biblos görög szóból származik, ami könyveket jelent, ugye a biblia is könyveket jelent. A terápia az pedig gyógyítás, gyógyulást, tehát szó szerinti értelmében könyvekkel való gyógyulást, gyógyítást jelent. Tágabb értelemben nem csak a könyvek tartoznak ide, hiszen hasonló eredményt lehet elérni filmekkel, színházi előadásokkal, egyéb művészeti előadásokkal is. Talán úgy fogalmaznék akkor, hogy történetekkel való gyógyítás, de ez megint nem igaz, mert majd ha egy kicsit később rátérünk, akkor látjuk, hogy a Bibliának van olyan ága, amelyik a biblioterápiának, amelyik nem történetekkel foglalkozik, de mindenképpen irodalommal, szövegekkel, történetekkel való gyógyulást jelent.
1: Hogyan alakult ki, milyen régre nyúlik vissza ez a tudomány, végülis nevezhetjük nyugodtan tudománynak, mikor fedezték fel ezt? És hát, engem az is érdekelne egyébként, hogy a keleti vagy esetleg a nyugati orvoslásban jelentkezett először.
2: A biblioterápia most lehet, hogy kicsit furcsán hangzik, de az őskorban nyúlik vissza, mert amikor az ősember mondjuk találkozott a mamuttal, de különböző vadállatokkal, és fél tőle, és akkor utána lerajzolta a falra, és körbeülték a barlangban a tüzet, és elkezdték mesélni, hogy mi történt velük. Akkor már megvolt a történet. Történeten keresztül kivetítették a félelmeiket, illetve sikerült le is győzni azt, illetve azzal, hogy ezeket a történeteket mondták, ezzel egymásnak is átadhatták a tapasztalataikat. Tehát ha így vesszük tágabb értelemben, akkor már egészen az őskorig nyúlik vissza. De ha ókori meséket nézzük, például a perzsa irodalomban az Ezeregy éjszaka meséiből Seherezádé történetét, ott mit csinált Seherezádé? Ugye nagyjából ismerjük a történetet, amikor a király vadászatról váratlanul hazament, akkor rájött arra, hogy megcsalta a felesége, lefejeztette a feleséget, egyrészt amiatt első felindulásából, másrészt meg ugye szörnyen depressziós volt, hogy hát hűtlen volt hozzá a felesége, és akkor elhatározta azt, hogy minden éjszaka szerez magának egy szűz lányt, feleségül veszi, vele tölti az éjszakát, és másnap reggel lefejezteti. És ugye eljött az az időszak, amikor már majdnem elfogytak a szűzlányok az országban, és Seherezádé húga került sorra, és Seherezádé gondolkodott, hogy hogyan menthetné meg a húgát, hát ő nem szerette volna, hogy ő is meghaljon. Seherezádé egy nagyon művelt lány volt, apjának gazdag könyvtára volt, rendszeresen olvasott különböző könyveket, és akkor este megjelent a húgával a király házában, és elkezdett történeteket mesélni. Beosztotta szépen minden este egy-egy történetet, és úgy csinált, mint ahogy ma a szappanoperákban szokás, hogy éppen időben hagyta a történetet abba, amikor a legizgalmasabb volt, amikor még nem derült ki az, hogy most mi lesz a vége, de felcsigázta a királyt épp eléggé ahhoz, hogy ne ölje meg egyiküket sem, hanem várja a következő estét, a mese folytatását. És hogy telt múlt az idő, ment egyik éjszaka a másik után, a király egyre jobban lett. Először nem nagyon tudott odafigyelni a történetekre, később aztán egyre jobban, és a végén meggyógyult. Elmúlt a depressziója, úgy érezte, hogy meg tud bocsátani a nőknek, és hát a mesének többféle végződése is van, de mind pozitívan végződik. A legpozitívabb az, hogy elvette a lányt, és akkor boldogan éltek, amíg meg nem haltak.
1: Tudatosan mióta használják a biblioterápiát?
2: Ez inkább egy kicsit ilyen legenda, igen. Tudatosan az első és a második világháborúban a sérült katonáknak vittek könyveket a kórházba, hogy eltereljék a gondolataikat. Ugye hát az első, főleg az első világháború volt a legmegrázkódtatóbb számukra, hiszen ez volt az első olyan háború, amit már modern technikával vívtak, és nagyon súlyos sérüléseket szenvedtek, és könyveket vittek a kórházakba a hadisebesülteknek, hogy eltereljék a figyelmüket a betegségről, illetve hogy kapaszkodót, reményt, fogózót nyújtsanak nekik, és ugyanezt tették aztán a második világháború után is. amikor szintén könyveket vittek a kórházakba, és egyértelmű volt a pozitív hatás.
1: És ugye a biblioterápiának említetted, hogy több fajtája is van, ezekre is térjünk ki, illetve az is nagyon fontos, hogy gondolom megvan az, hogy milyen problémára milyen jellegű könyveket ajánlanak a szakemberek.
2: Igen, ez így van. Két ága van a biblioterápiának, van a fejlesztő és van a klinikai biblioterápia. A fejlesztő biblioterápia mentálisan egészséges emberekkel foglalkozik, tehát olyanokkal, akiknek nincs pszichiátriai betegségük, de valamilyen problémával, mentális problémával küzdenek.
1: Mindannyiunknak lehetnek nehézségei.
2: Igen. Ilyen egyszerű dolgokra kell gondolni, akár mondjuk egy tanulási beilleszkedési nehézség gyerekkorba, vagy a szülők válása, vagy akár lehet egy kedvenc állat elveszítése. Van, akinél ez is egy gyermeknél, ez egy olyan nagy törést okozhat. Aztán mondjuk munkanél külivé válás, nyugdíjazás, vagy akár csak valaki mondjuk időskorban egyedül van. Ezzel foglalkozik a fejlesztő biblioterapeuta. Ezt posztgraduális képzés keretében lehet, megvan a bemenet, hogy például milyen végzettséggel lehet ezt, könyvtárosok, művelődés szervezők, szociális munkások például. A másik, a klinikai biblioterápia, kimondottan mentális betegségben szenvedő emberekkel foglalkozik, akiknek különböző pszichiátriai betegségeik vannak, de nem kell arra gondolni, hogy most valaki elolvas egy könyvet, vagy akár 20-at, nem gyógyul ki abból a betegségéből, de a biblioterápia hozzásegít ahhoz, hogy felismerje a helyzetét, tisztában legyen azzal, hogy milyen betegsége van, és segítse elfogadni, illetve a gyógyulásban nagyon nagy mértékben
1: se. Javít
2: az állapotán, igen. Ugyanis a biblioterápiának az a lényege, legyen akár fejlesztő, legyen akár klinikai, annak a felismerése, hogy nem vagyok egyedül. Nagyon gyakran érzik azt az emberek, ha van valamilyen problémájuk, hogy egyedül vannak vele, mivel nem beszélnek róla. Én sem beszélek róla, a környezetem se beszél róla, vagy azért, mert szégyeljük, azt gondoljuk, hogy hát ez olyan szörnyű, ami velem történt, hogy nem oszthatom meg másokkal, vagy attól félünk, hogy megszólnak érte, vagy nem értenek meg. De lényeg az, hogy nem merünk beszélni róla. És hogyha egy irodalmi alkotásban találkozunk ezzel a problémával, már az gyógyító hatású, hogyha felismerjük azt, hogy hát ezzel a problémával nem vagyok egyedül a világon. Nagyon sok olyan ember van, aki szintén ezzel a problémával küszködik. Azon kívül ezek az irodalmi alkotások szoktak egyfajta megoldási mintát is kínálni, ami vagy annyira távol áll tőlem, hogy azt mondom, hogy én ezt semmiképpen sem fogom csinálni, vagy pedig azt mondom, hát hogyha neki bejött, akkor ezt én is meg fogom csinálni.
1: És pont erre akartam egyébként rákérdezni, hogy muszáj-e, hogy pozitív végkimenetele legyen egy könyv történetének, vagy esetleg akár a tragédiából is tudunk tanulni, és változtatni tudunk az életünkön. Innen folytatjuk a beszélgetést Rozán Eszter szombathelyi írónővel, biblioterapeutával.
0: Van az úgy már néha, hogy nincs, ami felvidít, hogy nincs, aki átölel, hogy nincs, aki átsegít.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja.
1: Vendégünk továbbra is Rozán Eszter, szombathelyi írónő, biblioterapeuta, akivel témánk a biblioterápia, ami nem más, mint válogatott olvasmányok felhasználása a segítő, fejlesztő munkában és pszichológiai problémák kezelésében, illetve megelőzésében, ez a pontos, hivatalos megfogalmazás. Az általános személyiségfejlesztésre irányuló, a művészetterápiák közé tartozó terápiás módszer legjobb eredményeket a depresszió kezelésében értek el vele, hatása pedig hosszú távú. Ott hagytuk abba néhány dallal ezelőtt Eszterrel, hogy ha valamilyen problémával küzdünk, és az olvasást választjuk gyógymódként, akkor vajon muszáj egy csak happy enddel végződő köteteket kézbe vennünk?
2: Egy pozitív végződési könyv minden bizonnyal jobb kedve derít bárkit, aki elolvassa, de nem feltétlenül mondanám azt, hogy feltétlenül jó happy enddel kell végződni egy könyvnek, depressziós embernél mindenképpen. Mert ugye amúgy is negatívan gondolkodik, és ha úgy végződik egy történet, még rosszabb állapotba sodorhatja. De valaki reagálhat úgy egy könyvre, ha rosszul végződik, hogy neki nem sikerült. De hát, ha nekem sikerül. Ha én megpróbálom, csak azért is megpróbálom, és megmutatom azt, hogy nekem sikerülni fog. Ugye úgy működik egyrészt a terápiás hatás, már olvasás közben működik, utána pedig, amikor egy adott csoport megbeszéli azt az adott könyvet, akkor pedig nem kell kiadnia magát úgy, hogyha mondjuk én elkezdek beszélni, hogy velem ez és ez történt, amikor ott jártam, hanem a főszereplő, amikor ott volt, nagyon rosszul érezhette magát, mert az édesanyja rákiabált, és ő ezt nagyon zokon vette. Akkor előbb-utóbb már nem arról a szereplőről beszél, hanem saját magáról, a saját gondolatairól, felidézhet olyan dolgokat, amik vele történtek meg, de mégsem szolgáltatja ki magát úgy a többieknek, hogy egyes szám első szemében adja ki magát, hanem egyes szám harmadik szemében fejti ki. Most visszatérve még ugye arra kértél, hogy csoportosítsam a biblioterápiát, tehát ez egyik csoportosítás ez volt, hogy fejlesztő és klinikai biblioterápia, de csoportosíthatjuk úgy is, hogy személyes vagy csoportos biblioterápia. Tulajdonképpen a könyvtárnak is van egy olyan szolgáltatása, hogy eljár egyedülálló emberekhez, akik előzetes megbeszélés alapján visz nekik könyveket. Ilyenkor a könyvtáros nem csak azt csinálja, hogy oda megy a nénihez, és akkor kezébe adja a könyvet, beszélget vele. Néni elmeséli például azt, hogy előzőleg ami könyvet olvasott, az tetszett neki, nem tetszett neki. A könyvtárosnő ajánl a néninek könyveket, és így kialakul egy párbeszéd, kialakul egy kapcsolat, ami tulajdonképpen már maga biblioterápia.
1: A csoportos biblioterápiáról mit kell tudnunk?
2: A csoportos biblioterápia az pedig általában az az ideális, hogyha olyan 8-10 fő vesz rajta részt, csak azért, hogy mindenkire sor kerüljön, és mindenki meg tudjon nyilvánulni. Hogyha túl sokan vannak, akkor az zavaró lehet, mert a hangadók elviszik a szót, és a többieknek már nem jut lehetőség.
1: Vegyünk mondjuk egy konkrét példát. Ha valakinek esetleg véget ér a párkapcsolata, mondjuk azt, hogy szerelmi bánata van, akkor mit ajánlanál? Egyáltalán hogyan induljon ez a terápia, milyen könyveket ajánlanál, illetve nyilván a bánat nagyságától is függ az, hogy meddig tart egy ilyen terápia, de akár mondjuk a biblioterápia lehet élethosszig tartó folyamat is, akár mondjuk bármilyen más problémánkra is, tehát nem szabad abba hagyni az olvasást.
2: Az olvasást valóban nem jó, hogyha abba hagyjuk, mivel rengeteg dologban segíthet minket. Ugye az előbb, amit említettem, az például az, hogy rádöbbent arra minket, hogy nem vagyunk egyedül. Mondjuk, hogyha valakinek szerelmi problémája van, például az Anna Kareninát nem biztos, hogy ajánlanám, hogy ott szerelmi bánatában a főszereplő öngyilkos lesz. Vagy mégsem. Igazából nagyon nehéz eldönteni, és igazából, ha valaki egyénileg foglalkozik valakivel, akkor nagyon figyelnie kell arra, hogy milyen könyvet ajánl, mert mint ahogy az előbb említettem, nem biztos, hogy őt lehúzza.
1: Nem. Tehát előbb a személyiségét kell megismerni?
2: Előbb a személyiségét kell megismerni. Csoportterápiánál ott azért nincs ekkora veszély, mert ott többen vannak. Kibeszélhetik egymást, mármint most nem a szó negatív értelmében gondolom, hanem ha valaki egy kicsit lejjebb van, akkor észreveszik a többiek, és hozhatnak fel olyan érveket, hogy újra visszahúzhatják. Egyébként az ilyen biblioterápiás csoportoknál szintén érvényes az a szabály, ami a többi pszichoterápiás csoportnál, hogy ami ott elhangzik, azt nem szabad máshol elmondani. Ez az elején kötnek egy ilyen szerződés, hogy az csak is ott marad. Ugye sor kerülhet bármilyen belső megnyilatkozásra, és jobb, hogyha azt máshol esetleg nagy tágabb körben nem mondják el. A biblioterápia a művészetterápiák közé tartozik, ahová tartozik például a dráma, a tánc, a zeneterápia, a képzőművészeti terápia, és ennek egy ága a biblioterápia is, amit szintén úgy is csoportosíthatunk, hogy aktív vagy receptív biblioterápia, de az összes többi művészetterápia ágat is csoportosíthatjuk így.
1: Mit jelent ez?
2: A receptív vagy befogadó, passzívnak is szokták mondani, az összes többi művészeti ágnál is, amikor befogadunk egy adott művészeti alkotást, tehát mondjuk elmegyünk egy kiállításra, megnézzük a képeket, megnézzünk egy színházi előadást, egy zeneművet meghallgatunk, elolvasunk egy könyvet. Az aktív, amikor mi magunk alkotunk valamit. Festünk egy képet, létrehozunk egy zeneművet, vagy például akár írunk is. Ugye erre tartozik nagyon egyre divatosabb mostanában a kreatív írás. Ez is például lehet a biblioterápiának egy ága.
1: Hogy kiírom magamból?
2: Hogy kiírom magamból, és szokták javasolni például a naplóírást. A naplóírás az azért, ugye el kell különíteni azért a mostanában divatos blogoktól azt a naplót, a személyes naplót, amit mondjuk az ember saját magának ír. A naplóírás az azért jó, mert hogyha leírom azt, hogy mi történik velem, akkor már egy kicsit el tudok távolodni magamtól. Már nem vagyok annyira a dolgok közepében, 3 lépést távolodtam, egy kicsit kívülről tekintek saját magamra, az engem ért élményekre, és akkor jobban látom a megoldást is. Nem érzem annyira tragikusnak azt, ami velem történt.
1: Illetve nekem most az jut eszembe, hogy talán amikor mondjuk magamnak írok egy naplót, és nem blogot, teljesen más, hogy állok hozzá, mint amikor tudom, hogy valakik ezt majd olvasni fogják, ugye?
2: Igen, amikor tudom azt, hogy valakik olvasni fogják, akkor eleve nem merem magam olyan mélységben kiadni. Általában most egy kicsit az író is szól belőlem, egy író tudja azt, hogy kinek ír, egy blogíró ugyanúgy tudja azt, hogy kiknek ír, és meg akar nekik felelni. Tehát ott már benne van az a pakliban, hogyha én ezt most beleírom a blogba, tudom, hogy kik szokták olvasni, azért akkor ez olyan legyen, ami nekik tetszik, hogy elégedettek legyenek.
1: Valóban magamnak, és az igazságot feketén-fehéren.
2: Igen, hogyha ha magamnak írom, akkor őszintébb vagyok, lemerek írni olyan dolgokat is, amit másoknak esetleg nem mernék megmondani. Bár itt is felmerülhet az, hogy valaki a naplót ír, mondjuk ez általában a híres emberekre szokott vonatkozni, mert ők általában nem saját maguknak szokták, ők ugye tudják azt, hogy ha máskor nem, majd halálnak után, azért majd erre kíváncsiak lesznek és elolvassák. De terápiás szempontból mindenképpen az a napló jó, amit az ember saját magának ír.
1: És kézzel?
2: Kézírás az más jellegű, mint a géppel való írás. Egyszer végeztek egy kísérletet, hogy egyetemi hallgatóknak az előadást, két csoportra osztották őket, az egyik fele laptopba jegyzetelt, a másik kézzel jegyzetelt, és egy idő múlva visszakérdezték tőlük, hogy mi az, amit jegyzeteltek, és akik például kézzel jegyzeteltek, sokkal jobban emlékeztek rá, mint akik számítógépbe pötyögtek, valószínűleg azért más mozdulatokra van szükség, tehát az a motorikus mozgás jobban stimulálja az agyat.
1: Egyébként érdekes, mert hát én is többnyire gépelni szoktam, és amikor egyszer-egyszer írnom kell papírra, majdhogy nem nehezemre esik először, mert hogy az embernek a keze annyira el van szokva ezektől a finom mozdulatoktól, hogy egyébként nem is árt gyakorolni ezeket.
2: Sokan tartanak attól, hogy előbb-utóbb majd az iskolákban is megszűnik az írás oktatása, és hogy sokkal szegényesebb lesz az életünk, az biztos, hogy meg fog változni ettől. Hogy az agyunk, most egy picit rátérünk a számítógépre, már most megváltozott a struktúrája azokhoz az emberekhez képest, akik mondjuk akár 30 vagy 40 vagy 50 évvel ezelőtt éltek.
1: Kicsit elkalandoztunk a fő témánktól, a biblioterápiától, de talán ezekről is jó volt beszélgetni, és érdemes volt beszélgetni, és azért kapcsolódik is az olvasáshoz az írás. Hamarosan folytatjuk a beszélgetést Rozán Eszter szombathelyi írónővel, biblioterapeutával, és visszatérünk a fő témánkhoz, a biblioterápiához.
0: Ez a Paks FM életmód magazinja.

0: Könyv plusz gyógyítás, egyenlő biblioterápia, vallják a szakemberek. Rozán Eszter biblioterapeuta a mai műsorunk vendége, akivel nem csak az olvasásról, mint gyógymódról beszélgetünk, és annak jótékony hatásairól, hanem szóba került az is, hogy milyen jó, hogyha kiírjuk magunkból az érzéseinket, és hogy mi a különbség a kézírás és a gépi írás között, melyik a jobb. Én arra is kíváncsi voltam, hogy ha már a biblioterápia témánk, a módszer esetében fontos-e, hogy könyvből olvassunk, kezünkbe vegyük a kötetet, vagy számítógépen, e-bookon is olvashatjuk a könyvet.
1: Rengeteg különbség van a kettő között. Könyvolvasást is el kell különíteni, hogy nyomtatott könyvet olvasunk, vagy pedig még akár e-book olvasón olvassuk. Mert például, hogyha egy könyvbe olvassuk, bármint most már nagyon jó e-book olvasók vannak, de azért a könyvbe látjuk a könyv alakját, lapozni tudunk. Mondjuk jó, az e-book olvasókban is most már lehet, de ott azért jobban jelen vagyunk a könyvben, mint egy e-book olvasón. Viszont nem is ez a lényeges, hanem hogyha olvasunk egy történetet, egy hosszabb történetet, teljesen másképp olvassuk. Oda kell figyelnünk, ott kell lennünk a történetben, követnünk kell a szereplőket, ezért ez nagyon jól fejleszti például a memóriánkat. Szükség van az analitikus képességünkre, hiszen ha meg akarunk érteni egy krimit, akkor meg kell ismernünk a szereplőket, tudnunk kell az indítékot. Miért követtünk ki, miért haragudott az áldozatra, miért lehetne potenciális gyilkos például. Az olvasás fejleszti az empatikus képességünket is, hiszen vagy együtt érzünk, vagy ha annyira ellenszenves az illető, akkor na jó, haragszunk rá, de mindenképpen érzelmeket vált ki belőlünk. Egy hosszabb történet olvasásakor általában jobban koncentrálunk, jobban elvonulunk a külvilágtól. Kétféleképpen is elvonulunk. Egyrészt ugye fizikailag, mert aki olvas, az általában egy félreeső helyre szokott menni, de kivonulunk abból a szituációból is, amiben éppen vagyunk. Tehát mindenképpen stressz csökkentő hatása is van.
0: És ugye azt gondolom, hogy talán nagyon nagy probléma mostanában, hogy nincs türelmünk olvasni. Akár mondjuk, hogyha híreket olvasunk, mondjuk az interneten, a napi sajtót böngésztük át, ott is azért ugye vannak különböző felmérések, hogy a hosszabb lélegzetvételű cikkeket hát kevesen olvassák el. Tehát annyira felgyorsult a világ, hogy az olvasáshoz is le kell lassulnunk, egy teljesen más állapotba kell kerülnünk hozzá. Vagy lehet, hogy esetleg itt az is közrejátszik, hogy tudatosan kell magunkat nevelni arra, hogy visszatérjünk és legyen türelmünk az olvasáshoz.
1: Mint ahogy az előbb említetted azt, hogy a kézírásról le lehet szokni, úgy az elmélyült olvasást is el lehet felejteni, le lehet arról szokni. Tehát az előbb ugye felsoroltam azt, hogy mi minden előnnyel jár az, hogyha egy nyomtatott szöveget olvasunk. Most általában az internetes tartalmakat, lehet, hogy már mondtam itt, nem tudom, e-falakban olvassuk. Ugye az e-falak az azt jelenti, hogy az első sorokat még végig olvassuk. Aztán akkor egy rövidebb szakaszokat olvasunk belőle, és hogyha túl hosszú a cikk, akkor a végét már teljesen átfutjuk. Tehát nem is olvassuk el. Ha nagyon sokat olvasunk internetes tartalmat, az viszont visszahat a nyomtatott szöveg olvasására, mert azt is lehet ezen a módon olvasni. De természetesen most szó sincs arról, hogy elítélném az internetes olvasást, mert én is rengeteget olvasok, meg azt hiszem a mai világban már nem létezhetünk enélkül, főleg egy mai fiatalnak hiába mondjuk, hogy ne csinálja többet. Sőt, az előbb az olvasás pozitív hatásainál nem emeltem ki azt, hogy fejleszti a szókincset. Nem csak a könyvek olvasása, bármilyen internetes tartalom. Hát jó, bármilyen, ez azt értem, ha azért olyat olvasunk.
0: Színvonalas,
1: de azt nyugodtan olvashatjuk interneten is. Ez olyan, és ez nagyon sokat segít például az időskori demencia megelőzésében, vagy késleltetésében. Azt a példát szoktam mondani, hogyha minél több élelmiszer van a kamránkban, és jön a szűkösebb időszak, akkor ha el is veszünk belőle, de még mindig marad. Ugyanez vonatkozik a szókincsünkre, illetve a mentális képességeinkre is. Hogyha még az öregedés beállta előtt teszünk azért, hogy például sokat olvasunk, hogy gazdagodjon a szókincsünk, illetve egyéb módon fejlesztjük a mentális képességünket. Sajnos ez elkerülhetetlen, hogy bizonyos életkoron túl, már csak fiziológiai okok miatt is, hogy az agy mérete ugye zsugorodni kezd, tehát a mentális és a verbális képességeink is valamelyest romlanak. De akinek több van a kamrájában, még ha el is fogyott belőle valami, még mindig rengeteg marad. És egyébként a verbális mentális készségünk az az, ami életünk során, ez egy jó hír, az életünk során soráig fejlődik. Előfordul ugyan, hogy ahogy idősödünk, észreveszünk, hogy bizonyos nevek vagy szavak, főleg amiket már régen használtunk, nem jutnak eszünkbe, de általánosságban véve a szókincsünk az életünk végéig fejleszthető. És ezért mi vagyunk a felelősek, hogy a kamránkat mennyire töltjük fel. Természetesen ezek egészséges emberekre vonatkoznak, mert akinek valami olyan mentális betegsége van, de például végeztek kísérleteket, illetve kutatásokat, hogy Alzheimer-es betegeket vizsgáltak. Olyan adatbázisból vették az adataikat, van az Egyesült Államokban egy olyan adatbázis, ahová 50 éves kortól jelentkezhetnek az emberek, és akkor amíg meg nem halnak, 20-30, akár 40 éven keresztül vizsgálják a szokásaikat, az életmódjukat, táplálkozásukat, és ezek között szerepel az olvasási szokások is. És olyan emberek, akik Alzheimer-korban haltak meg, vagy nem is tudták róluk, hogy Alzheimeresek, de valami miatt felboncolták őket a halálok után, hogy megváltozik az agystruktúrája, tehát azt lehet látni. Akik úgy indultak, hogy akár 50 éves koruk előtt is sokat olvastak, és mentálisan fejlesztették magukat, késleltetni lehetett az Alzheimer tüneteit. Tehát nem jelentkezett olyan brutális formában.
0: Egy kis zene után folytatjuk a beszélgetést Rozán Eszter írónővel, újságírónővel, a biblioterápia témánk. Arról is szó lesz hamarosan, hogyha valaki eltávolodott az olvasástól, de szeretné a biblioterápiát felhasználni arra, hogy jobban érezze magát, akkor hogy érdemes kezdenie? Valószínű, hogy nem egy túl bonyolult regénnyel kell indulni. Eszter mindjárt mondja a tanácsokat.
2: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: Életmód magazin.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Most magánvéleményt mondok, tehát én az MVM-et azt egy vízfejnek tartom, tehát nagyon sok mindenkit eltartunk egyébként, nem csak mi, nem csak a Paksi Atomerőmű, hanem az összes magyar energetikai vállalat, miközben egyébként a kockázatot minden üzemnél azok vállalják az üzemnek a működéséért, és nem csak az üzemnek a működéséért, hanem hogyha a Paksi Atomerőművet veszem, az azért egy annyira veszélyes üzem, hogy akár a következményeiért egy esetleges üzemzavarnak is, akik itt élnek a térségben, és szerintem nem volt korrekt és jogos az, hogy az MVM-et, nem csak az, hogy létrehozták, de ha még létrehozták volna, de a pénzeket, hogy elvitték innen. Na, azt szerintem abszolút nem jogos, mert itt lokálpatrióta emberek ülnek zömében a vállalatvezetésekben, Paks 1-nél is, Paks 2-nél is, ők át tudták érezni azt, hogy mi a fontos, mi az, ami nem fontos, és innentől kezdve én úgy gondolom, hogy az ő kezükben sokkal jobb helyen volt az a pénz, amiről döntöttek, mint az, hogy ők csak egy ilyen fogaskerék a rendszerben, és tovább tolják valakinek, aki Budapesten egyébként a budapesti kis életét éli, és majd onnan döntöget arról, hogy nem tudom én melyik egyesület kap-e pénzt mondjuk Pakson.
3: Igazad van. Tehát, hogy ha ez...
2: Akkor most vége a műsornak.
4: Majd én lehűtelek, ne
3: adj egyet. Tehát, hogyha nevezzük ezt egy restaurációnak, hogyha ez a folyamat megtörténik, én annak nagyon fogok örülni. Nem titok, küzdök is érte, mert ez a jelzés szinte az országgyűlési képviselői karrieremnek a legelején befutott.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről. Minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.

0: Le lehet szokni az olvasásról, nagyon sokan már nem tudnak elmélyülten olvasni. Erről is beszélt nekünk az olvasás jótékony hatásai kapcsán Rozán Eszter biblioterapeuta, akit arról is kérdeztem, hogy hogyan tudunk visszaszokni az elmélyült olvasásra, ha a lelkünket szeretnénk ápolni a történetekkel.
1: Ha szeretne visszaszokni az olvasásra, novellákat tudnék javasolni, mivel azok rövidek, de azokra is ugyanúgy oda kell figyelni. És hogyha már meg tud birkózni egy-egy novellával, akkor utána már hosszabb. Vagy esetleg stílusában, amit te is mondtál, hogy könnyen kezdjen egy krimivel, mondjuk például egy Agatha Christie krimivel.
0: Ami izgalmas, leköti,
1: de mégis oda kell figyelni. Ugye az előbb említettem, hogy egy ilyen történetnél azért oda kell figyelnünk, mert hogyha elsiklunk, felületesen, felszínesen olvassuk. Ugye az olvasási típusoknál van például egy olyan típusú olvasás, amit nevezhetnénk úgy, és hogy úti könyvek olvasása. Mit csinálunk, amikor vagyunk egy idegen városban? Kinyitjuk az úti könyvet, nem olvassuk el az adott városról szóló fejezetet az első sortól a végéig lineárisan, hanem meglátunk egy székesegyházat, gyorsan odalapozunk a székesegyházhoz, az úti könyvbe, elolvassuk azt a pár mondatot, ami a székesegyházról szól. Utána odébb megyünk, meglátunk mondjuk egy római kori romot, akkor kilapozunk a könyvbe, megnézzük, és azt olvassuk el. És nagyon gyakran a szép irodalmat is így próbáljuk megolvasni. De hogyha így, ilyen stílusból olvassuk a szép irodalmat, hogy egy-egy részt, egy-egy fejezetet, egy-egy szakaszt olvasunk el belőle, ami csak minket érdekel, akkor igazából kiesünk az egész történet összefüggéséből, és akkor a végén értetlenül állunk, akár egy egyszerű kriminél is, hogy de hát miért ez a gyilkos, amikor semmi nem utalt rá, hogy ő legyen. Holott igen, csak elsiklottunk felette.
0: Egyébként minden könyvnek, vagy hát minden jó könyvnek van terápiás vonulata, tehát jó szolgálatot tehet?
1: Hirtelen azt akartam válaszolni, hogy ez majdnem olyan, mint azt kérdezett, hogy minden gyógyszer meggyógyít. Tehát ez személyfüggő.
0: Vannak olyan fontos, hogy egy-egy könyvet, ha elolvasunk, és mondjuk nyilván akkor olvasuk el, ha igazán tetszik nekünk, hogy egy kicsit elgondolkodjunk rajta, hogyha végeztünk vele, akkor levonjuk belőle a tanulságot, akár mondjuk a saját életünkre vonatkozóan, mert hogy akkor ez is a terápia része.
1: Ez mindenképpen a terápia része, de még egy adott könyvre sem mondhatom azt, hogy rám ilyen hatással van, a másik emberre is, akkor ugyanilyen hatással lesz. Ez nagyon személyfüggő, tapasztalatfüggő, élethelyzetfüggő. Hogy például most csak említsek egy dolgot, nemrége, ugye említettem az előbb a szombatai könyvtárt, van ott egy olvasókör, nemrégen megbeszéltük azt, hogy elolvassuk Margaret Atwoodnak a Szolgáló lány meséje című könyvet. Nagyon kevés olyan könyv volt az életem, ami negatív hatás.

0: is kérdezgettél már beszélgetéseink során. Mi a jó könyv? Ami nekem jó, lehet, hogy neked nem jó. Van ugye egy kánon, ami a bizonyos könyvekre azt mondja, hogy jó, bizonyos könyvekre azt mondja, hogy rossz. És most visszatérve az előbb, amikor rátértem arra, hogy mi a különbség az internetes olvasás és a könyvek olvasása között, és akkor azt mondtam, hogy nem kell elítélni az internetet. Mert ha olyan tartalmakat olvasunk, akkor ott is bővül a szókincsünk. De ugyanúgy lehet akár egy lektőr is, amelyik mondjuk egy eléggé alacsony színvonalú romantikus regény, de egy szigeten játszódik. Egy létező, egzotikus szigeten. És megtudunk pár információt arról a létező, egzotikus szigetről. Már is bővült az ismeretünk, már is tudtunk valami olyat, amit előtte nem tudunk. De ha olvasunk egy olyan könyvet, amin mondjuk abba hagyjuk a 30. oldal után, mert azt mondjuk, hogy ezt nem bírom olvasni, akkor is valami tapasztalatot szereztem magamról, az önismeretem fejlődött, mert most már tudom azt, hogy én az ilyen típusú könyveket nem szeretem, nem bírom olvasni. Tehát igazából minden könyv hozzájárulhat ahhoz, hogy gazdagabb legyen az önismeretem.
1: Egyébként a biblioterápia Magyarországon milyen cipőben jár? Mennyien végzik el ezt a képzést? Mennyi biblioterapeuta van?
0: 2013-ban végeztem Kaposváron, biblioterapeuta szakon. Az volt az első évfolyam, tehát ott akkor indult, mi voltunk a kezdők, a kísérleti évfolyam. Mi még elég kevesen volt. Vannak biblioterapeuták, vannak biblioterápiás képzések is, akik csoporttársaim voltak, velük tartom a kapcsolatot, ők rendszeresen vezetnek csoportokat, és azt is tudom, hogy még a szocializmusban, amikor Magyarországon ez ismeretlen volt, akkor szintén visszatérjek a Berzsenyi könyvtárra, pár könyvtáros járt a börtönbe, és ott a fogvatartottaknak biblioterápiás csoportfoglalkozást tartottak. Úgy gondolom, hogy egyre nagyobb szükség van rá, és egyre jobban elismerik, mivel az olvasásnak egy másik haszna, amiről eddig nem beszéltünk, hogy nem olyan költséges. Most persze mondhatod azt, hogy hát akkor menjek be egy könyvesboltba, és nézzem meg, hogy mennyibe kerülnek a könyvek, de ott vannak a könyvtárak, kölcsön is lehet adni egymásnak a könyveket, antikváriumokba is el lehet menni, vagy például van ez a kezdeményezés, régi telefonfülkéket, többet is láttam, hozz és vidd felirattal láttak el, és tele voltak könyvekkel, és akkor...
1: Illetve gondolom itt is fontos, hogy érdemes elkezdeni gyermekkorban, tehát az olvasás népszerűsítése az gyermekkorban kell, hogy elkezdődjön, hogy őket megfogni, hogy őket ránevelni az olvasásra, hogy szívesen olvasanak szabad idejükben is, és hát akkor valóban a személyiségük is már nagyon korán elkezd fejlődni, és akár gyorsabb tempóban, mint mondjuk azoknak a gyerekeknek, akik kevésbé szeretnek ugye olvasni.
0: Ez mindenképpen így van, viszont mikor fog egy gyerek olvasni? Akkor, hogyha a szüleit is olvasni látja. Az egész pici baba látja, aki mondjuk már tud totyorogni, látja, hogy a szülei ülnek és olvasnak, oda megy melléjük, ő is leül, fogja a kis maga kis képes könyvét, amiben esetleg lehet, hogy még betűk nincsenek, is csak képek. Vagy a szülők együtt olvasnak a gyerekekkel, tehát mindenképpen a példamutatáson múlik. De ahogy említetted, manapság már egyre kevesebbet olvasunk, ugye megváltozott a világunk, amikor az előbb ugye kérdeztél a biblioterápia történetéről, amikor az első és a második világháború után könyveket vittek a sérülteknek, hogy a háborúban megsérült katonáknak, hogy eltereljék a figyelmüket, nem volt más, nem tudtak mást odavinni. Ma biztos, hogy könyveket vinnénk oda nekik? Nem biztos, lehet, hogy számítógépet vinnénk. Lehet, hogy filmeket vetítenénk nekik, lehet, hogy videókat nézetnénk velük, hogy eltereljék a figyelmüket. Amivel szintén el lehet érni azt a hatást, csak egy kicsit más módon.
1: Eszter, köszönjük szépen a sok érdekességet, köszönöm, hogy itt voltál.
0: Köszönöm szépen én is a lehetőséget.

0: Életmód magazin.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
3: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
2: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető.
3: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van. Játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán. Jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
2: Lejárnak a régi személyazonosító igazolványok. Sárszentlőrinc község önkormányzata közösségi oldalán hívja fel a lakosság figyelmét, hogy 2026. augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége. Az érintetteket arra kérik, mielőbb kezdeményezzék okmányuk cseréjét. Azok számára, akik egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak, az új okmány igénylésében elérhető a kormányablakbusz szolgáltatása. Emellett a kérelmek kitöltésében és benyújtásában Sárszentlőrinc község önkormányzata is segítséget nyújt.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz.
0: Életmód magazin. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok.

0: fa. Folytatódik a Paks FM életmód magazinja, én Pusztai Krisztina vagyok, ebben az órában pedig dr. Ság Beátával hallhattuk egy beszélgetést, ő ugye családorvos, de pszichológus is, a pár és családterápiáról beszélgetett Strasser Andrea kolléganőm, a szakemberrel. Elsőként arról lesz szó, hogy egyáltalán ki működhet családterapeutaként, és mi a különbség a családterápia és a párterápia között, van-e átfedés?
1: A családterapeuta képzés az egy külön önálló képzés, és egy nagyon komoly, egy nagyon szigorú vizsgával, írásbeli, szóbeli vizsgával záródó képzés, ami 5 évig tart, és aki ezt sikeresen abszolválja, ezt a képzést, az nevezheti magát pár- és családterapeutának.
2: Milyen érdekes, tehát ez ennyire speciális, de gondolom többféle speciális terület működik a pszichológián belül.
1: Ez így van, a családterápia, pár- és családterápia az az egyik vonal, egy nagyon-nagyon szerteágazó, nagyon összetett, szerintem egy nagyon izgalmas terület, és egy nagyon komoly tudást és egy gyakorlati képességet igényel.
2: Minden bizonnyal a hallgatóinkat elsősorban az érdekli, hogy kik azok, akik rászánják magukat, hogy párterápiára jelentkezzenek, akármilyen korosztályról beszélgethetünk, és egyáltalán mi a tapasztalatod?
1: Itt két fogalmat már is szeretnék szétválasztani, vagy összekapcsolni, nem is tudom, ugye ez is közismert, hogy párterápia és párterapeuta, és létezik családterápia. És az van a közgondolkodásban, hogy a párterápiára értelemszerűen párok, házaspárok, vagy pedig együtt élő, tartós kapcsolatban élő párok jelentkeznek, és ez egy kétszemélyes történet. Ez így majdnem igaz, a családterápiára pedig családok gyerekekkel együtt jelentkeznek, ahol nagyon sokszor meghívjuk a gyerekeket is. Ott van az átfedés, és ott csak részben igaz ez a két fogalom, illetve a fogalmaknak a szétválasztása, hogy nagyon sokszor tapasztaljuk azt, és ez egy új szempont most, hogy amikor a pár jelenik meg, de gyerekeik vannak, még hogyha nem is hozzák el őket, akkor is családterápiának minősül az egész konzultációs sorozat, azért mert hiába csak a két szülő vagy nevelő szülő van jelen, a gyerekek óhatatlanul megérzik a szülők érzelmi dinamikáját, annak minden pozitív vagy negatív hullámát, és nem tudjuk értelemszerűen leválasztani a gyerekeket arról, hogy mi történik a szülők között. Tehát, hogy nagyon sokszor találkozunk ezzel, hogy a pár érkezik, mégis családrendszerben kell gondolkodnunk.
2: Nagyon örülök, hogy ezt így elmondtad, elmagyaráztad, és hogy egyáltalán felhoztad, mert amikor a házasságról beszélünk, vagy egyáltalán egy házasság, egy párkapcsolat megmentéséről, akkor végül is nem hagyhatjuk ki a gyerekeket, ha vannak. Többnyire általában talán én legalábbis azt képzelem el, hogy elsősorban azok szánják rá magukat párterápiára, akiknek már van gyermekük, mert, hogy is mondjam, súlyosabb a helyzet, tehát, hogy nem csak az ő életükről van szó, hanem a gyermekeikről is, de amikor mondjuk egy házaspárnak problémái vannak, akkor is előfordul, hogy gyerekekkel együtt mennek családterápiára, vagy akkor tényleg ott a gyerek a központ?
1: Ez egy nagyon-nagyon izgalmas kérdés, amit most kérdezel, mert valóban nagyon sokszor előfordul, hogy a párral valami probléma van, és itt a probléma alatt általában valami érzelmi dinamikai elakadást értünk, és nem egy logisztikai, gyakorlati, tárgyasítható, szervezhető probléma megoldást. Tehát amikor a párral valami érzelmi probléma van, akkor a gyerekek a kiváló antennáikkal leveszik. Ha nem is tudják megfogalmazni, sokszor ugye a szülők se tudják, a pár sem tudja megfogalmazni, a gyerekek sem tudják megfogalmazni, de természetesen leveszik, és nem tudnak kimaradni a hatás alól. És hogyha ez egy tartós, vagy egy mélyen szántó érzelmi dinamika, ami nem előnyös a gyerekeknek, akkor a gyerekek akár index páciensek is lehetnek, és lehet, hogy ők azok, akik vagy betegséggel, vagy viselkedéssel, vagy magatartással, vagy egy teljesítménybeli elmaradással hívják föl arra a figyelmet, hogy ha-hó, itt valami probléma van, én szenvedek, én se tudom, hogy mitől, de nekem is rossz valami. És fölhívja magára a figyelmet. Ilyenkor a gyerekeket koruktól függetlenül index páciensnek nevezzük.
2: Index páciens,
1: igen.
2: De várjál, akkor ezzel most azt akarod mondani, hogy amikor mondjuk egy család-család terápiára jelentkezik, mert úgy gondolják, hogy a gyereknek mondjuk a magatartásával van probléma, nem tudom, akkor a legtöbb esetben kiderül, hogy minden a szülőre vezethető vissza, és ott van probléma?
1: A szülők benne vannak és érintve vannak, azt így nem mondanám, hogy a szülőre vezíthető, a szülőket egyáltalán nem szeretném bűnbaknak beállítani. Pont ott van a hangsúly, hogy a család az egy olyan rendszer, ahol mindenki benne ül a csónakban, együtt eveznek, és hogy mindenki valahogy valamilyen időrendi sorrendben, valamilyen panasszal, nehézséggel érintve van. De hát ezt ahogy a gyerek sem tudja megmondani, általában a szülők sem. Ez nem a szülők hibája. Egyszerűen ezt nem tudjuk, hogy amikor a gyereknek valamilyen magatartásbeli problémája van, vagy teljesítmény, vagy betegség, pszichoszomatikus betegség, tünetképző problémája van, akkor az a szülőktől, vagy a családtól is indulhat. És akkor ugye a szülő azt mondja, hogy vigyük el a gyereket mondjuk gyerekpszichológushoz, mert hogy azt gondolja, hogy a gyerek a probléma, a gyerekkel van a probléma, és hogy attól függően, hogy a szülő mennyire hajlandó felvenni a felelősséget, mennyire hajlandó belátni, hogy ez nem a gyerek egy személyes története, attól függően előfordulhat az is, hogy a szülő beszáll egy konzultációs sorozatba, és az is, hogy teljesen ki akar maradni, és ha most csúnyán akarok fogalmazni, beadja a gyereket egy szakemberhez, hogy szervizeljék meg, szereljék, hozzák rendbe azt a szegény gyereket, holott nem feltétlenül az egy fő kisgyerekről vagy a gyerekekről van csak szó.
0: Tehát a családterápia a párterápián belül vagy mellett egy külön nagy téma. Egy kis zene után arra is rátérünk Életmód magazinunkban dr. Ság Beát a pszichológussal, hogy vajon meg lehet-e határozni, hogy a párterápiára jelentkező párok hány százaléka családos. A részletekért maradjatok!

0: Folytatódik a beszélgetés dr. Ság Beáta pszichológussal a Paks FM-en, a család és párterápia témánk. A két fogalmat már elkülönítettük egymástól, bár van átfedés, ezt is megtudtuk, illetve az is kiderült, mit jelent az index páciens. Strasser Andrea kolléganőm pedig arra is rákérdezett, hogy a párterápiára jelentkező párok hány százaléka lehet családos.
1: Hát látod, ez egy jó kérdés, és nem is tudnám most így pontosan, meg soha nem is számoltam ki. Általában inkább gyerekesek, én azt gondolom.
2: Én is úgy gondolom.
1: Igen, igen, általában inkább gyerekesek. Az, hogy házasok vagy nem, az egy részletkérdés, de hogy általában gyerekesek, igen.
2: Igen, azt gondolom, hogy az ma már nem is számít, úgymond, de ha mondjuk gyermekük van, akkor is már egy családot alkotnak, hiába teljesen mindegy, hogy házasok vagy nem házasok. A korosztályt is szívesen belővetném veled, de ha azt mondod, hogy nem lehet, mert előfordulnak 30-asok és előfordulnak 50-esek is, akkor nyilván azt is el tudom képzelni.
1: A 30-asok, 40-esek mindenféleképpen. Talán még 50-esek is egyszer-egyszer, de van például most egy nyugdíjas korú kliensem. Igen, igen.
2: A pacienst úgy érted, hogy párterápiára egyedül is megy valaki, vagy párterápiára együtt megyünk?
1: Párterápiára együtt megyünk, együtt indulunk. Sőt, nem csak a pár van jelen, hanem a terapeuta és a kotterapeuta. Tehát, hogy ez minimum egy 4 fős csoportot jelent, 2 szakember van jelen. Ezt a párt hívjuk úgy, hogy a terapeuta és a kotterapeuta, és erre azért van szükség, mert minden terapeutának megvan a saját előélete, érzelmileg a saját tapasztalata, a saját családi élete, a saját párkapcsolati tapasztalata, és hogy előfordulhat, hogy nem veszük észre a fától az erdőt. Tehát, hogy hiába vagyunk szakemberek, akkor is elfogultak lehetünk, más dinamikával másképp gondolkodunk, másképp értékeljük a párt, máshova tennénk esetleg a hangsúlyokat, és amikor ott van 2 ember, egy pár, akkor 2 terapeutával ülnek egymással szemben, és hogy ez szerintem egy nagyon-nagyon jó esélyt ad arra, hogy szélesebb látókörrel elfogulatlanul tudjunk konzultálni. És hogy visszatérjek a kérdésedre, hogy a pár az egy személy vagy 2 személy. 2 személybe indulunk, igen, de hogy ez elég gyakran előfordul, hogy egyszer csak kérjük, hogy hívják be a gyerekeket, hozzák be a gyerekeket, és akkor megjelenik mondjuk 2 kiskamasz, tehát, hogy megérkezik egy 4 fős család, 1 vagy 2, vagy akár 3 alkalomra, és ez azért nagyon informatív, mert hogy a pár, a szülők egyszerűen másképp kezdenek el viselkedni egymással is a gyerekek jelenlétébe, és ez nagyon sok extra információt szolgáltat.
2: De ez pozitív vagy negatív?
1: Ez olyan értelemben pozitív, hogy több lett tudás a terapeutáknak, tehát, hogy az esélyeket növeli, maga a tapasztalat néha fájó. Néha fájó, olyan értelemben akár negatív is lehet, de mindenféleképpen az esélyeket növeli az, hogy a gyerekek jelenlétével több a tudásunk, nagyobb a rálátásunk. De a másik véglet is előfordulhat. Olyanra is van példa, nem egyszer, nem kétszer, hogy egy pár érkezik, elkezdünk dolgozni, vagyunk összesen 4-en, és akkor van egy olyan pont, amikor úgy érezzük, hogy jó lenne szeparált üléseket tartani, és ezt meg is beszéljük a párral, ez azt jelenti, hogy 1 vagy 2 ülésre érkezzen meg mondjuk csak a férj, 1 vagy 2 ülésre érkezzen meg aztán csak a feleség, vagy fordítva, és az az érdekes, hogy ennek pont ugyanaz a hozadéka, az extra hozadéka ilyenkor, hogy mondjuk, ha egyedül van a feleség, vagy egyedül van a férj, akkor másképp beszél, másképp nyilatkozik. És itt nem azt értem a másképp nyilatkozás alatt, hogy más igazság derül ki, hanem másfajta érzelmi dinamika, ez is egyfajta igazság, amit egymás jelenlétébe talán nem is úgy fednek fel, nem is úgy mondanak el nekünk.
2: Ez is nagyon érdekes, de hadd kapcsoljak még vissza, vagy csatoljak vissza oda, amikor azt mondod, hogy ha egy mondjuk házas pár jelenlétében megjelennek a gyerekek is, akkor gyakran tapasztaljátok, hogy a szülők elkezdenek másként viselkedni, de hogyan másként? És hogy kérdeztem, hogy pozitív vagy negatív, nem őszinték? Vagy van egy felvett modor, amit esetleg tanúsítanak a gyerekekkel szemben?
1: Én azt gondolom, hogy őszinték, és hogy mi terapeuták mindig úgy ülünk be minden párral és családdal, hogy feltételezzük, hogy őszinték, és az ő viselkedésük hiteles. De a hitelesség más. A hitelesség más, amikor ketten vannak felnőttek, a hitelesség más, amikor a gyerekek is jelen vannak, és hogy egy példát mondjuk a gyerekek jelenlétében kiderülhet az, hogy az apuka vagy az anyuka a megmondó, uh-huh. és az irányító, és a szervező, és ja, ő a logisztikus, és hogy ez egyfajta kontroll lehetőség, tehát még egyszer mondom, hogy az, hogy a gyakorlatban mi történik, és mi látszik, mi az, amit csinálunk, az a felszín, de hogy ennek mindig van egy érzelmi mélysége, az, hogy ki kontrollál kit, kit irányít kit, ki vezet kicsodát, vagy manipulál valakit a családban, tehát, hogy ilyenkor mindig látszik az, hogy mi van a felszín alatt.
2: Uh-huh. Én akárhányszor hallottam akár ismerősöktől, vagy jó barátoktól akár, hogy párterápián gondolkodnak, vagy esetleg el is jutottak oda. Én mindig azt gondoltam, és mindig úgy éreztem az elbeszélésekből, mert most nyilván a hallgatóinkat is az érdekli, hogy mi történik egy párterápián, de én mindig az volt az érzésem, hogy egyáltalán az az óriási kérdés, és nem tudom, hogy Magyarországon, akár az egész társadalmat, ha szemléljük, mi van a fejekben a párterápiával kapcsolatban. Tehát ugyanúgy, ahogy az elmúlt években sokszor hallottuk, hogy mert hogy Amerikában mindenkinek pszichológusa van, miért ne lehetne itt is pszichológushoz jelni, tehát hogy egy kicsit ki kellett nyitni a társadalmunkat erre a dologra, erre a megoldó kulcsra, akár így is mondhatnám, ezt helyre tettük mi a fejünkben már, hogy egy pár terápia, amiben tud segíteni, és mi az a pont, amikor már mehetnénk?
1: Mindenféleképpen változás és pozitív változás van, tehát én ezt nagyon-nagyon így örömmel látom, hogy párok mernek jelentkezni, és hogy egyéniben párban is és családban is egyébként mernek segítséget kérni. Ez nagyon-nagyon fontos, és hogy én mindig valamikor a legelső időkben elmondom, hogy az, hogy itt ülnek, az nem azt jelenti, hogy velük valami betegség van, valami mentális betegség van, nem azt jelenti, hogy velük baj van, azt jelenti, hogy van egy nehézségük. És annak a nehézségnek mindig van, ahogy mondtam, egy érzelmi elakadása, azt kell megkeresni, és azt kell valahogy lazítani és oldani. Tehát, hogy inkább nehézségekbe, kihívásokba és az útban gondolkodunk, és nem abban, hogy ez egy diagnózis, vagy egy betegség, vagy egy patológia, vagy valami egyéb rémség.
0: Innen folytatódik mindjárt a Beszélgetés Életmód magazinunkban dr. Ság Beáta pszichológussal, pár- és családterapeutával. Arról is szó lesz, hogy milyen céllal szoktak jelentkezni a párok terápiára, és mikor menthetetlen egy kapcsolat. Ság Beátával Strasser Andrea kolléganőm beszélgetett.

0: Ez a Paks FM Életmód magazinja.
1: Életmód magazinunk témája a párterápia, amelyhez kapcsolódik a családterápia is. Erről is beszélt már nekünk dr. Ság Beáta pszichológus, akivel Strasser Andrea kolléganőm beszélgetett. Mindjárt szó lesz részletesen arról is, hogy milyen céllal szoktak jelentkezni a párok párterápiára, milyen célt szoktak megfogalmazni, illetve mikor számít menthetetlennek egy kapcsolat.
2: Azt mindig leveszed, úgymond, hogy a párból a hölgy vagy a férfi tag az, aki szerette volna a terápiát, vagy ha teljesen tényleg látszik, hogy mindenki akarta, az is rendben van. Tehát azért gondolom, itt is vannak esetleg ilyen finom konfliktusok.
3: Igen, és vannak árnyalatbeli különbségek. Az egyik pár néha jobban akarja a párterápiát, mint a másik, vagy az egyik fél jobban akarja a párterápiát, mint a másik. Nyilván, hogy akkor vannak jobb esélyek bármiféle eredmény elérésére, hogyha mindketten elkötelezettek, függetlenül attól, hogy mi a probléma. De hogy más helyet akarni nem tudunk, tehát hogyha egy párról beszélünk, akkor ott a két embernek vállalnia kell, hogy ez egy folyamat, ez egy aránylag hosszú folyamat, és hogy ebben érdemben részt vesznek, úgyhogy hogy miközben igazat kell mondaniuk, mert hogy házastársi hűtlenségnél például előfordulnak a kisebb, nagyobb, vagy inkább csak a nagyobb csúsztatások, az aláássa a párterápiát. Tehát, hogy valamennyire föl kell vállalniuk azt, hogy a mi problémánk az, hogy a mi nehézségünk az, hogy, és hogy ebben meg ebben szeretnénk segítséget kérni.
2: A párterápiára a párok azért jelentkeznek, mert mindig az a céljuk, hogy megmentsék a házasságukat, mert esetleg már gyermekek is vannak, hogy megmentsék a kapcsolatukat, tehát alapvetően mindig ez a céljuk?
3: Általában ezt fogalmazzák meg, mert hogy ez a PC, ez az elfogadott verzió, hogy szeretnénk megmenteni a családunkat, meg a párkapcsolatunkat. Sajnos volt arra is példa, hogy az derült ki, hogy menthetetlen. Ilyenkor fölmerül, hogy akkor érdemes volt-e jönni időt, energiát, pénzt, érzelmi befektetést rászerni arra, hogy ott voltak nálunk X alkalommal. Én még erre is azt mondanám, hogy igen, nem véletlen, hogy létezik ez a fogalom is, hogy válásterápia, mert nem mindegy az sem, hogyha úgy dönt a pár, hogy szét kell menniük, be kell fejezniük a közös életútjukat, hogy akkor azt hogyan tudják megtenni, milyen érzésekkel, ellenérzésekkel, vagy együttműködéssel tudnak lezárni egy kapcsolatot. Ez szerencsére nem gyakori, de létezik ilyen is.
2: Ez azért érdekes kérdés, mert nyilván akik elválnak, azoknak a nem tudom, szerintem 80%-a vagy 90% azt mondja, hogy menthetetlen volt a kapcsolatuk. Tehát nyilván akik elválnak, ezt állítják. De biztos, hogy menthetetlen? Én mindig optimista vagyok ezen a területen. Miért mondod, hogy menthetetlen, mint szakember? Mert látod rajtuk, hogy eldöntötték? Még akkor is, hogyha fogták magukat és elmentek a terápiára, de igazából már meghozták a döntést, azért menthetetlen? Vagy valami más miatt?
3: Általában a probléma jellegétől szinte függetlenül akkor menthetetlen, hogyha valaki nem tud, vagy nem akar változni. És hogyha valaki nem tud, vagy nem akarja meghozni azt az érzelmi munkát, ami valamilyen változáshoz elengedhetetlen lenne, és a változás alatt nem azt értjük egyébként, hogy onnantól minden happy, és minden rózsaszín ködbe fog látszani, hanem az, hogy mégis van egy élhető, tartható, békés, a másikat méltató együttélés.
2: Így már érthető, nagyon köszönöm, így már abszolút érthető, és te azt is látod szakemberként, amikor elkezdetek a párterápiákon, gondolom több alkalommal együtt dolgozni, hogy mondjuk az egyik fél többet tesz bele a változásba, mint a másik, mert egyébként ez egy nagyon érdekes dolog, hogy gyakran halljuk, és hallom én is akár ismeretségi körökben, hogy mert én mindent megtettem ezért a kapcsolatért, ő meg csak nem tudom én mennyit. De lehet, hogy az all-in az a másiknál itt van, én most így mutogatok a doktornőnek, nálam meg majdnem a plafonon, de ő is beletette az all-int, csak neki máshol van az a mérce, egyszerűen nem vagyunk egyformák.
3: Igen, nem vagyunk egyformák, és nagyon-nagyon sokat számít, hogy ki milyen batyúval érkezik. Nagyon-nagyon sokat számít az, hogy például valaki saját gyerekkorában, kamaszkorában, fiatal felnőtt korában min ment keresztül, hogyan szocializálódott, hogyan érett vagy nem érett be érzelmileg, és hogy ez azért számít, mert hogyha elindul egy párkapcsolat, és a pár a saját életüknek a különböző fejlődési stádiumait nem tudják jól meglépni, mondjuk azt, hogy gyereket vállalnak, mondjuk azt, hogy valakinek krónikus betegsége lesz, mondjuk azt, hogy egy tartós munkanélküliség jön, akkor nagyon könnyen triggerelődik az, amit az egyéni életéből, az egyéni történetéből hoz elakadásként az egyik fél. És akkor ez egy kérdés, hogy most akkor ezt fölróhatjuk neki, hogy miért nem tesz bele annyit. Nem, még csak nem is biztos, hogy ő tehet róla, hogy ő hova született, hogyan nevelkedett, de ilyenkor van az a pont, amikor megajánljuk, hogy egy átmeneti időre ez az elakadt egyéni fél kérjen egyéni konzultációkat, és menjen egyéni terápiába. Akkor az egy pár hónap, ő megdolgozza, átdolgozza, átbeszéli a saját elakadását, és más esélyekkel lehet visszajönni, és folytatni a párterápiát.
2: És javasoljátok ezt, akár a pár nélkül is, ahogy mondod, egyénileg, nem probléma ez. Otthon vannak ők eleget egyedül, vagy együtt.
3: Igen.
2: Ilyen is van. Jó, pár percünk marad, de azért én még mindenképpen kíváncsi lennék arra, hogy amikor párterápiára jelentkezik valaki hozzád, akkor, vagy szakemberhez, az hány alkalom? Tehát belövitek előre? Vagy azért tudod nagyjából, hogy körülbelül hányszor, mondjuk hetente egyszer jó lenne, ha találkoznák, ezt mondod nekik, gondolom én, és mennyi időn keresztül beszélgettek? És tulajdonképpen beszélgetésről van szó, vagy van bármilyen más interaktív, nem tudom én, feladat, vagy...
3: Alapvetően beszélgetés, tehát mindenféle pszichológiai konzultáció beszélgetős, de vannak igen interaktív feladatok néha, amikor például fölvesszük az első ülések során az úgynevezett timeline-t, ami a párnak a élettörténete, a megismerkedésük, találkozásuk, fejlődésüknek a története, mikor, hogyan ismerkedtek meg, mikor, miért költöztek össze, hogyan kapcsolódtak be a szülők, a gyerekek, a munkahelyek, munkatársak, és így tovább. Tehát, hogy ezt a timeline-t, ezt mindenféleképpen szeretjük fölvenni, ez egy ilyen eszköz, és néha vannak ilyen szimbolikus feladataink, amikor azt érzékeljük, hogy a pár valamelyik tagjánál egy ilyen érzelmi nehézség, elakadás üt be, ami általában egy bizonytalanságból, egy félelemből, egy csalódásból, egy szégyenérzetből fakad, akkor nagyon szeretjük a szimbolikus gyakorlatokat, mert hogy akkor egy kicsikét másképp mutatja meg, másképp dolgozza ki, másképp hozza a felszínre ezeket az érzéseket.
2: Ezeket a feladatokat vagy gyakorlatokat el tudom képzelni, hogy kedves hölgytársaim örömmel megoldják, de a férfiak is egyébként, tehát ők is nyitottak ki ilyenkor?
3: Képzeld el, igen.
2: Igen?
3: Képzeld el, igen. Valahogy mire, tehát tudni kell ezt időzíteni, nyilván, hogy nem az első-második találkozással rukkolunk ezzel elő, de hogy szeretik, mert érzik azt, hogy ők számítanak, érzik azt, hogy fontos, amit oda kifognak nekünk írni, rajzolni, rakni, tekerni, csavarni, stb. És hogy érzik azt, hogy ennek súlya van, és hogy... megpróbálják megmutatni magukat, mert lehet, hogy azt fogják megmutatni, amit egyébként éveken át nem tudtak a párkapcsolatukban például.
2: Uh-huh. Abszolút, igen. Az is kijöhet.
1: Még mindig ne menjetek sehová, igaz, hogy nagyon sok mindent megtudtunk már a Paks FM Életmód magazinjában dr. Ság Beáta pszichológustól, pár- és családterapeutától a párterápiáról, de még nagyon sok kérdése van Strasser Andi kolléganőmnek. Az is kiderült, mikor menthetetlen egy kapcsolat, és ha szükség van rá, akkor létezik a válásterápia is, illetve abból is kaptunk ízelítőt, hogy a gyakorlatban hogyan zajlik egy párterápia. Hogy hány alkalomra van általában szüksége a pároknak, erre is válaszol a szakember nem sokára, akivel tehát Strasser Andrea kolléganőm.

0: Ez a Paks FM életmód magazinja. Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en.
1: Hány alkalom szükséges a párterápián a siker érdekében? Erről is kérdezte Strasser Andi, doktorság Beáta, a pszichológust, pár- és családterapeutát, és a pszichoszomatikus család kifejezést is kifejti még a szakember.
2: Ez pártól és problémától függ, igen, attól is függ, hogy például be kell leiktatni gyerekekkel néhány fordulót, vagy egyéni konzultációkat. Én azt szoktam javasolni, hogy úgy kell kalkulálni, hogy javaslom, hogy két hetente jöjjenek. Azért ez idő, energia, pénz, érzelmi befektetés, tehát hogy túl tolni sem akarjuk. Én szoktam javasolni azt, hogy két hetente jöjjenek, és valahol így a 10 alkalom nagyságrendje az, amikor valamilyen konklúzióra tudunk jutni, és el tudunk dönteni dolgokat, el tudjuk dönteni azt, hogy milyenek az esélyek, néhány eszközt is tudunk mutatni, néhány megértést, aha élményt tudunk mutatni mindkét félnek, és hogy én ezt a körülbelül 10 alkalmat, de az is előfordul, hogy 10 alkalommal jutunk valahova, és közös megegyezéssel életükbe visszaadjuk a párt, és aztán megint jelentkeznek, hogy hoppá, de most meg oda jutottunk, és az jutott eszünkbe, beszéljük meg, pár alkalomra megint visszajöhetnek természetesen.
3: Hát akkor két kérdést még engedj meg, az egyik sikersztorik, tehát ti látjátok azt, hogy a pároknak sikerül megoldani a problémát, és esetleg, tehát hogy van-e utókövetés, vagy csak egyszerűen kisvárosban élünk, és tudjátok azt, hogy rendben van a történet, bár azt is szoktuk hallani, hogy mondjuk ugyanúgy, ahogy sokszor még ügyvédhez is, pszichológushoz is mondjuk messzebbről szeretnek érkezni az emberek, mert úgy gondolják, hogy ne derüljön ki, meg ezt inkognitóban akarják, diszkréten igen, kezelni egészen igen. Egyszerűen.
2: Ez nagyon fontos szerintem, hogy diszkréten tudjanak jönni, úgyhogy amikor például Paks vagy nagyon Paks környéki pár érkezik hozzánk, én az első 15 percben biztos, hogy elmondom, hogy nálam a diszkréció nagyon-nagyon fontos. Tehát, hogy eleve úgy osztom be az időpontokat, hogy senki senkivel ne találkozzon. Most be kell jönni egy parkolóba, hogy ott éppen kisvárosból kivel fut össze, azt persze nem tudom garantálni, vagy befolyásolni, de én nagyon-nagyon figyelek a diszkrécióra. Általában paksi vagy paks környéki, nagyon-nagyon messziről érkező párok nem jöttek. Egy budapesti párom volt, akivel online dolgoztunk, én szeretem a személyes munkát inkább.
3: Uh-huh. Igen, és akkor mit tudunk a sikersztorikról?
2: A sikersztorik, igen, ez egy nagyon érdekes dolog, hogy egyáltalán mit definiálunk sikernek.
3: Persze, mondjuk, hogy, ha együtt maradtak.
2: Persze, hogy azt, hogy...
3: Ja, csak
2: hogy
3: ugyanúgy kiabálnak egymással, igen, az nem
2: persze,
3: jó.
2: Persze, hogy azt, hogy együtt maradnak, igen. De hogy inkább az lenne a siker, hogy az ő érzelmi dinamikájuk legyen egy kicsikét méltányosabb, békésebb, konstruktívabb, tisztelettudóbb, együttműködőbb, kinek hol volt a nehézsége. És ahogy mondtam, ritkán, de sajnos van, amikor a sikersztori az, hogy szét kell menni, és hogy békében emberként tudják lezárni az ő párkapcsolatukat.
3: Ilyen is van, akkor meg egy következő és nagyon izgalmas kérdés szerintem, de erre most nincs időnk, hogy vajon egy újabb kapcsolatban ugyanazok a problémák jönnek-e ki, mert hogy valahol az egyénben biztos ott van valami, nem azt mondom, hogy defekt, csak valami, ami nem biztos, hogy működik, igen. Tehát ez egy másik kérdés.
2: Nem defekt, egyáltalán nem
3: bocsánat,
2: defekt,
3: igen,
2: nem,
3: igen. Igen.
2: De hogy vannak nehézségek, igen, és azok jellemzők ránk, igen, igen. Nagyon mélyről jönnek, és hogy igen, hajlamosak vagyunk tovább vinni, de hogy mindig azt gondolom, hogy ez egy picit olyan, mint egy spirál, egy ilyen fölfele vezető spirál, hogy lehet, hogy úgy tűnik, hogy ugyanazt a kört futjuk mondjuk egy másik párkapcsolatban, de nem, ott mégis azért más tapasztalatok, más tudások, más megérkezések vannak, és azt gondolom, hogy lehet, hogy hasonlónak tűnik ez a kör és ez a nehézség, de mégiscsak másak és jobbak az esélyek.
3: Igen, értem. És hogy visszacsatoljak az utolsó kérdésemmel, a témánk, illetve a beszélgetésünk elejére, mert ott főként a családról kezdtünk el beszélgetni, és a család terápiáról is szó volt. A mozaik család kifejezést az utóbbi években megtanultuk. Egyre inkább értjük, használjuk most már a köznyelven is, a könyved is erről szólt, amit 2 évvel ezelőtt kiadtál, viszont a pszichoszomatikus család kifejezés nekem új. De hogyha most el tudnád mondani, persze, hogy mit értünk ez alatt, és mikor és hol fogunk még ezzel találkozni?
2: Igen, igen. Talán azt már tudjuk, hogy a testünk hat a lelkünkre, lelkünk hat a testünkre, és hogy ez egy ilyen oda-vissza működő kommunikáció az egyén szintjén. És hogy talán ez is már így átment a köztudatba, hogy vannak a pszichoszomatikus betegségek, amikor van valami lelki elakadásunk, és mégis lesz a testünknek egy betegsége. Ez általában akkor alakul ki, amikor nem tudjuk kimondani, nem tudjuk földolgozni, nem tudjuk kicsatornázni a lelkünk érzelmi elakadásait, és hogyha ez így halmozódik, akkor szó szerint a testünk fogja kibeszélni. A testünk úgy beszél, ahogy tud, tünetek és panaszok és betegségek útján, módján. Na most ez a pszichoszomatikus betegség, de hogy ezek a pszichoszomatikus egyének, ezek is párkapcsolatban vagy családban élnek, és hogy nagyon-nagyon könnyen előfordul, hogy berántanak egy nagyon jellemző pszichoszomatikus családi dinamikát, ami arról szól, hogy van egy beteg ember a családban, de hogy egy nagyon-nagyon jellemző érzelmi működést tud elindítani generálni. A családban, és generálni, és hogy tényleg nincs erre idő, csak hogy egy-két hívószót, hogy mégis, hogyha mondhatnék, hogy nagyon, nagyon jellemző ezekre a pszichoszomatikus családokra az, hogy nem tudnak konfliktusokat kezelni, nem tudnak veszekedni, nem tudnak megmérkőzni, nem tudnak egyeztetni, nem tudnak az érzelmeikről beszélni, nagyon jellemző rájuk, hogy zártak. Ez azt jelenti, hogy kifele a külvilág fele lezárnak, nem akarják megmutatni magukat, nem akarnak reflektorfénybe kerülni, nincs olyan baráti vagy családi kör.

0: de hogy fölmerül az a gyanú is, hogy ezzel gúzsba kötik, és lezárják, lefolytják egymást. És ugye szülőknél is nagyon sokszor előfordul, ezt így ügyeletbe szoktam hallgatni, esti ügyeletbe, mikor anyukák jönnek, és mondják, hogy hát lázunk van, hasmenésünk van, és hogy ez is érthető, teljesen érthető, csak ne legyen túl sok, és hogy ne legyen az a folytatás, hogy a gyerekünket aztán majd egy picikét túlszabályozzuk, vagy túl kontrolláljuk és gúzsba kötjük.
1: Emlékszem, a többes szám első szemét én is használtam, de valahogy, és tudom, hogy van ez a jelenség, de mindig azt gondoltam, hogy ezt úgy elhagyjuk mi anyukák, tehát hogy előbb-utóbb elhagyjuk,
0: többnyire
1: ezek szerint nem mindenki hagyja.
0: De többnyire kivéve amikor nem.
1: Igen. Nagyon érdekes és izgalmas téma, tehát a pszichoszomatikus család témája. Egyszer majd visszavárunk ezzel kapcsolatban.
0: Nagyon szívesen, igen.
1: Tudom, hogy bokros elfoglaltságod és teendőid vannak. Nagyon köszönöm, hogy itt voltál. Élmény volt.
0: Nagyon köszönöm én is a meghívást. Nekem is élmény volt, mint mindig idejönni a rádióba. Köszönöm szépen, Andi.
2: Dr. Ság Beáta pszichológussal, pár- és családterapeutával beszélgetett Strasser Andi kolléganőm. A párterápia volt a téma, amihez szorosan kapcsolódik a családterápia. Életmód magazinunkban szó volt arról is, hogy milyen célt szoktak megfogalmazni a párok, amikor felkeresik a szakembert, mikor menthetetlen egy kapcsolat, a válásterápia mit jelent, hogyan zajlik a gyakorlatban a párterápia, hány alkalom szükséges, és a sikerekről is beszélt Beáta, mit jelent a siker egy ilyen terápia esetében, és azt is kifejtette, hogy mit jelent a pszichoszomatikus család.

0: Ez volt a Paks FM életmód és szórakoztató magazinja.
1: Mentális és fizikai egészség, táplálkozás, szépségápolás, tippek, tanácsok, érdekes életutak minden szombaton délelőtt a Paks FM-en Pusztai Krisztinával.
0: Mindjárt folytatjuk a Best of

0: folytatjuk a Paks FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Megérkeztek az új székek a Dunaszentgyörgyi faluházba, ezt a település jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a székeket a versenyképes járások program keretében kiírt pályázaton nyert pénzből vásárolta az önkormányzat.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Gébai Zsolt a Paksi FC NB1-es csapatának eddigi másodedzője vette át a klub NB3-as csapatának irányítását. Az újdonsült vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy pozitív érzésekkel vág bele az új feladatba.
3: Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim az a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
2: Gévai Zsolt célja a játékosok fejlesztése és annak elősegítése, hogy akár az NB1-es szintig is eljussanak, ahogy erre a karrierútra van példa a Paksi FC élvonalban játszó jelenlegi játékosai között is.
3: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid távlatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy hanem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok és nagyon jó struktúra itt a klubon belül. Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
4: 4 perccel 12 óra után a napokban elhunyt Bonnie Tyler egyik felvételével indul el a Best of óránk itt a Paks FM-en. Sziasztok, én Pusztai Krisztina vagyok, még ebben az órában rádiózzunk együtt. A Tears for Fears, John Grady Kata és Michael Jackson egy-egy felvételét is forgatom még hamarosan, és ebben a 60 percben egy születésnapos legendás zenészt is megünneplünk majd. Tartsatok a Paks FM-mel!
0: Paks FM Best of 80-as évek. A

Ma ünnepli 67. születésnapját Richie Sambora, a Bon Jovi legendás gitárosa és dalszerzője. 6 évesen még harmonikázni, pontosabban harmonikán játszani tanult, a gitárt pedig 12 évesen vette a kezébe, miután mélyen megérintette Jimi Hendrix halála. 1983-ban csatlakozott a Bon Jovihoz, és John Bon Jovival együtt írta a zenekar legnagyobb slágereit, köztük a Living on a Prayer és a You Give Love a Bad Name című slágereket. Mielőtt befutott volna, még a Kiss meghallgatásán is próbálkozott, de végül nem őt választották. Saját szóló lemezei is sikeresek voltak, az elsőn például Eric Clapton is gitározott. A zenekarral Grammy-díjat is nyert, és Richie Samborát 2018-ban a Bon Jovival együtt beiktatták a Rock and Roll hírességek csarnokába. Sok boldogságot kívánunk neki is, és mindenkinek, aki ünnepel valamit július 11-én. Természetesen a Bon Jovi következik.

Paks FM, ami összeköt minket, az Erasure brit szinti pop zenekarral nosztalgiázunk egy kicsit duóval egészen pontosan a Best of óránkban a következő percekben. A 80-as évek egyik legsikeresebb formációjáról van szó, Vince Clarke és Andy Bell alkot. Még a mai napig is. Clarke neve már korábban is ismerté vált, mert hogy a Depeche Mode alapító tagja volt, Andy Bell különleges hangja és karizmatikus színpadi jelenléte tökéletes párost alkotott vele. Az Erasure több mint 25 millió lemezt adott el világszerte, és olyan slágerekkel vált meghatározóvá, mint az A Little Respect, a Sometimes, vagy éppen a Love to Hate You. Zenéjük a szinti popot, a dance-t és a popot ötvözi, miközben koncertjeik mindig nagyon látványosak és energikusak voltak. Az Erasure egyébként, ahogyan mondtam, ma is aktív, és a műfaj egyik legfontosabb, máig nagy hatású együttese. Ők jönnek tehát a Best of óránkban.

0: Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
1: Paks FM, ami összeköt minket, eljött a búcsú ideje. Az elmúlt 4 órában Pusztai Krisztina volt veletek. Az Életmód magazinban az egészségünkhöz, testi-lelki egészségünkhöz kapcsolódó témákat hoztam nektek. Utolsó óránkban pedig a Best of órában a 80-as évek legjobb zenéi közül válogattunk. Köszönöm, hogy velem tartottatok. Maradjatok a folytatásban is a Paks FM-mel, hiszen szabad péntek Best of, aztán Top 50. Érdemes velünk tartani. Szép hétvégét nektek.
0: Ez volt a Paks FM Best of 80-as évek. Egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián. Mindjárt folytatjuk. Szabad péntek című műsorunk Best of összeállításával. És most következik a Paks FM hírek napi hír összefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. július 11-én szombaton 13 órakor. A mikrofonnál Harmadkabi, lássuk a tartalmat. 3 hetes tábort szervezett a Kistérségi Szociális Központ. Lejáró papíralapú személyi igazolványok cseréjére figyelmeztet Sárszentőrinc község önkormányzata. Gévai Zsolt vette át a Paksi FC MB3-as csapatát. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
2: Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
3: A programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Ugye azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
2: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
3: Szekszárdon volt 2 helyszín júniusban, illetve július elején. Faddombori most szombaton, július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
2: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
4: 1-2 kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
2: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető.
4: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével, akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van, játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
0: Paks FM hírek.
2: A Paksi Pálma lovastanya évek óta szervez lovastábor gyerekeknek a nagy tapasztalattal rendelkező Fritz József vezetésével, aki vallja, a lótartás lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel. A napközis és bentlakásos tábor nagy népszerűségnek örvend, ahol a lovak szeretete és gondozása mellett tereplovaglás, pályalovaglás, játékos feladatok és zárásként éjszakai lovastúra várja a vállalkozó kedvű fiatalokat, akik szerdán este a Paksi Kosár kézműves és termelői piacra is belovaskocsiztak lángosozni. A 13 éves Orbán Naomi rutinos táborozó, ez már a negyedik lovas tábora.
5: Tavaly 3 táborban voltunk, napi szinten 3-szor lovagolunk, lovaskocsizunk, meg van a napi 3 étkezés, és van szabadidő és pihenőidő is. Mi, nekünk van egy külön házikunk, és ott matracokon alszunk, és most jelenleg 12-en vagyunk. Az elején féltem a lovaktól, mivel nagy testűek, de most már hozzászoktam, és lett önbizalmam. Lovagláson kívül szoktunk még földön munkázni velük, vagy játszani velük, meg napi szinten adunk nekik szénát, meg van, aki ad nekik répát enni, vagy jutalomfalatot. Nagyon szeretem a lovakat.
2: A táborlakókat összeköti a lovak iránti szeretet. A 11 éves Bauer Eliza Eszter élete első lovas táborában kitűnően érzi magát, és kedvenc lovával, Kecsessel is nagyon megtalálták az összhangot.
6: Tereplovaglás, azok nagyon jók voltak. Nekem a Kecses a kedvenc lovam, a barátnőmnek pedig a Korall. A Kecses azért a kedvenc lovam, mert amikor ráültem, kitűnt a többi ló közül, nem úgy éreztem rajta, mint a többi magam, hanem így valahogy összekapcsolódtam vele, és így átvettem, hogy együtt tudunk dolgozni. Nagyon sok időt töltünk velük, és foglalkozunk velük rendszeresen.
2: Megérkeztek az új székek a Dunaszentgyörgyi faluházba, ezt a település jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a székeket a versenyképes járások program keretében kiírt pályázaton nyert pénzből vásárolta az önkormányzat. Lejárnak a régi személyazonosító igazolványok. Sárszentlőrinc község önkormányzata közösségi oldalán hívja fel a lakosság figyelmét, hogy 2026. augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége. Az érintetteket arra kérik, mielőbb kezdeményezzék okmányuk cseréjét. Azok számára, akik egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak, az új okmány igénylésében elérhető a kormányablak busz szolgáltatása. Emellett a kérelmek kitöltésében és benyújtásában Sárszentlőrinc község önkormányzata is segítséget nyújt. A Siyóagárdi Moziklub következő vetítésén Orosz Dénes Sevelet című alkotását láthatja a közönség Básti Juli, Tenki Réka és Mészáros Béla főszereplésével, adta hírül a település a közösségi oldalán. A programra július 15-én 18 órakor kerül sor a Siyóagárdi közösségi színtérben. A vetítés ingyenes, a filmklubot Boldis Erzsébet vezeti.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Gévai Zsolt a Paksi FC NB1-es csapatának eddigi másodedzője vette át a klub NB3-as csapatának irányítását. Az újdonsült vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy pozitív érzésekkel vág bele az új feladatba.
7: Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim az a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
2: Gévai Zsolt célja a játékosok fejlesztése és annak elősegítése, hogy akár az NB1-es szintig is eljussanak, ahogy erre a karrierútra van példa a Paksi FC élvonalban játszó jelenlegi játékosai között is.
7: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid távlatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy hanem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok és nagyon jó struktúra itt a klubon belül. Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
2: A napi helyi hírösszefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Paks FM hírek. Napi hírösszefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Paks FM-en. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek.
8: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paks FM slágereihez. És a szabad péntek best of összeállításához. Mindjárt kezdünk.

0: Szabad péntek best of összeállítás, most a Paks FM-en.
1: Kezdjük el heti szabad péntekünket, és ha szabad péntek, akkor nem mással kezdődött ez az óra, mint a Friday I'm in Love-val, a Cure-tól.
2: Mindjárt egy vallomás.
1: Így van, mindjárt egy vallomás, de nem tőlem, neked, azért azt szögezzük.
2: Úgy gondoltam, hogy a műsor irányába.
1: Igen, na, és itt van velem a stúdióban Strasser Tamás.
2: Szép napot mindenkinek, szia!
1: Én pedig Harmad Gabi vagyok, most ketten leszünk Tamással ezen a szabad pénteken, de reméljük, hogy majd jövő héten vendégek is csak, vagy vendég is csatlakozik hozzá.
2: Most is próbálkoztál, azért már.
1: Próbálkoztam, de most akkor ne hozzuk kellemetlen helyzetbe azt, aki nemet mondott, majd máskor.
2: Diszkréció az mindig is nagy előnyünk volt.
1: Igen. Na, hát tudtad, hogy holnap atomkupa lesz Pakson?
2: Hát azt tudtam, hogy készülődik, igen.
1: És már egy hete készülnek tele rá. Van, tele van már most a város, most például franciákkal találkoztam itt az Erzsébet szállodában, és ők vegan wellness-eztek, és holnap pedig majd ők is tatamira lépnek, úgyhogy beszélgettem egy kicsit a srácokkal. Nem tudom, hogy milyenek
2: csúgatban. Hát már nem úgy a franciák, mint válogatók.
1: Nagy
2: felnőttek, tehát ők azért ott voltak, azt hiszem az egyik legjobb eredményt érte. Jó, mondjuk ott náluk is volt most a legutóbbi olimpia, de
1: nem tudom követni, hogy a judóban kik az élen járók egyébként, úgyhogy majd most megnézzük az atomkupát, aztán akkor megnézzük, hogy kik a legjobbak a juniorok
2: azért,
1: között.
2: Így van,
1: ezek juniorok, igen. Tele van a város, igen, ausztrálok is voltak. Mindenhonnan jönnek ide Paksra, és ez tök jó dolog szerintem. És egyébként azt mondta az egyik srác, francia srác, hogy neki nagyon tetszik ez a város, mert hogy tök jó zöld. És mondtam, hogy szívemből szóltál.
2: Igen, ezt sokan megjegyzik egyébként, hát nyilván nem mindegy, hogy honnan jöttek.
1: És tiszta, mert a másik az volt, hogy azt mondta, hogy ő Párizst azért nem szereti, mert nem tiszta.
2: Hát mondjuk azért nyilván egy nagy világváros, amelyikben évente több 10 millió kis túlzással hogy hívják, ezt turista jelenik meg, tehát
1: nem
2: azért egészen
1: kifogás,
2: más.
1: Nem lehet kifogás, Barcelona nem koszos annyira, igaz, hogy az egymilliós város, de azért az sokkal tisztább. Na, szóval azért nagyváros
2: nem
1: is lehet
2: tudom
1: tiszta.
2: Nyilván lehet. Kinek mit jelent a tiszta?
1: Na jó, figyelj, akkor kezdjük egy kicsit, ha már itt ilyen Európa meg világ, meg nem tudom, ezzel a témával kezdtük, akkor egy kis Európai Bizottsággal és Európai Ügyészséggel kezdjük a mostani szabad pénteket, mert hogy az Európai Bizottság hivatalosan jóvá hagyta Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, így az ország az a 25. tagja lesz ennek a szervezetnek, ami gyakorlatilag az Európai Uniós források felhasználását vizsgálja.
2: Azt hittem a 25-re mondod, vagy a 24, vagy mondtad 25-re mondod.
1: 25. tagállam.
2: Igen, de hát ez majd szinte az összes.
1: Majdnem szinte az összes.
2: Kicsit
1: furcsán beszélsz. Szóval,
2: nem vertem ki a fogaidat, hogy...
1: pedig igény lenne rá.
2: Hát biztos, hogy lennének. Annak idején, amikor volt a Puzsérnak az Ábrahámmal az a sztori, akkor nagyon sokunk igénye talált utat abban a fülesben, tehát hogy ilyen mondatokat hogyan lehet mondani, nyilván el lehet mondani, na mindegy, tehát az, hogy valakinek nem tetszik, de akkor tegyük már hozzá, hogy miért és hogyan, de attól még nem biztos, hogy örülünk, hogyha ez manifestálódik is, az a vágy.
1: Hát igen, ezt akartam mondani, hogy az én igényemmel nem találkozott ez a füles, tehát nem azért, csak eleve nem, tehát ilyen, hogy politikai vélemény miatt valaki egy másik valakit megver, megpofoz, bármit csinál. Ez nem oké. Na, de viszont 2021. június 1-ig visszamenőleg lehet majd vizsgálni az Európai Uniós források felhasználását. Van félnivalója szerinted az előző kormányzatnak és az előző kormányzathoz köthető döntéshozóknak, aláíróknak? Hát csak kérdezem.
2: Hát azt mondják, minden rendben van, én ne hiszem.
1: Igen?
2: Persze.
1: De te mióta vagy ilyen hiszékeny?
2: Én mindig
1: ilyen. Mióta vagy ilyen jó hiszem, inkább ezt mondom. Mert
2: én mindig nagyon jó hiszemű vagyok. Tehát én mindig első primérbe elhiszem azt, amit mondanak nekem. És akkor utána nézem, hogy tikkel-e a szemük, meg hogy utána milyen egyéb olyan dolgok vannak, amelyek...
1: Megigazítják, hogy...
2: Kire néz egyből rá, tudod, hogy leokézzel, vagy helyesel. De én tényleg elhiszem azért elsőre, igyekszem. És én beszélgetéseim egy jelentős része az pont arról szólna olyanokkal, akikkel nem értek egyet, hogy másként látom a világot, hogy hol lehetek ekkora tévedésben. És nem állnak rendelkezésre, pedig a sajtó pont ezért lenne egy izgalmas dolog.
1: Hát jó, de ahhoz azért szerintem kell, hogy legyen az embernek egy belső stabilitása. És
2: nekem megvan szerintem.
1: Igen, de hogy nyilván, de hát aki nem mer odaállni, és nem mer beleállni kényes kérdésekben, annak nyilván erre valami.
2: Hát mi van, hogy csak azt mondja, hogy nem vagyok a szintjén.
1: Hát mondjuk ez is könnyen
2: lehet. Na jó, de én azt gondolom, hogy illik lehajolni a kisebbhez, a alkalmatlanabbra, a nyomorékhoz, nem? Tehát én azért lenne egy ilyen igényem. Tehát az, hogy nem mindig, azt értem, de hogy egyszer se.
1: Hát nem tudom.
2: Tehát, hogy most jövök a templomból, azért az egy kicsit erős nekem.
1: Értelek, és egyébként még egyet is értek veled, de hát nem vagyunk egyformák, nem egyformán bírjuk a kritikát, nem egyformán bírják a szembesítést, és van, akinek biztos, hogy bekapcsol valami gyerekkori traumát egyébként az, hogy mondjuk számon kérik.
2: Valamiért. Igen, de miért nem lehet őszintébben? Tehát nekem pont ez az érdekes, és most is ugye az, hogy ahányféleképpen látjuk a valóságot, és nem az a lényeg, ami mondjuk a tudomány alapja, hogy a valóság megismerése, hanem az, hogy hogyan tudjuk másoknak lenyomni a torkán azt a valóságot, amitől mi hihetetlen mód rettegünk, és megpróbáljuk magunkat kihozni belőle. Hát csak a tegnapi tüntetés, és azon gondolkodtam, hogy a Oszti atyának miért volt szerepe, mi nem hívták meg mondjuk, akkor legyen Lúd, legyen Kövér, és akkor a Torockai adott volna elő az összeesküvés elméletekből és a háttérhatalmakról. Hát szóval jól csinálja.
0: Szabad péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM

0: Szabadpéntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Azért ezek, majd erről a tüntetésről is fogunk azért beszélni, de szerintem így nagyon az emberek saját maguk, a saját világukban sem szeretnek igazából szembenézni dolgokkal, meg felelősséget vállalni. De most akkor miért lenne
2: más? De ettől még működik a saját életem? Tehát működik a saját életem, ha elmegyek az összes barátomnak, elmondom, hogy milyen a feleségem, és hogy én mekkora ártatlan vagyok, ahelyett, hogy vele beülnék, és megbeszélném a dolgokat,
1: nem.
2: És esetleg akarnék vele továbbra is együtt élni, ha ő is együtt el akar élni velem, és megoldjuk a problémáinkat.
1: Nyilván nem, tehát nem működik úgy
2: rosszul
1: az élet,
2: gondolom?
1: Persze. Nem, jó, ebbe azért...
2: Mit szoktuk csinálni, és nem csak ebben a helyzetben, hanem elég sokban.
1: Igen, de hát most figyelj, azzal egyébként szerintem egy nagyon nagy hogy is mondjam, tehát egy több évszázados kialakult erkölcsi normákat és stb. Kellene ugye átlépni, mert valójában lehet, hogy amiket nekünk ilyen erkölcsi normaként bizonyos dolgokban állítanak, az nem biztos, hogy egyébként egy hogy mondjam, velünk született és egy valóban hasznos dolog. Lehet, hogy csak egyszerűen hát, ezt nehéz megfogalmazni.
2: Én ezt elfogadom, ebbe igazad van.
1: Igen, szóval csak hogy befejezem a mondatot, te, hogy értse a hallgató is, hogy mit akarok mondani. Tehát, hogy lehet, hogy egyszerűen egy bűntudatkeltés az egész, de valójában, most akkor mondok egy példát, akár mondjuk erre igaz lehet például az, hogy mondjuk valaki elválik a férjétől. Tehát ebbe van egy jó adag, vagy feleségétől. Tehát szerintem ebbe van egy jó adag társadalmi bűntudatkeltés, miközben egyébként lehet, hogy a világ legjobb döntése az a két ember között, mert hogy az ő életük nem egy életre szól a közös életük, és ez nem baj. Lehet, hogy ő nekik egymás mellett néhány évet kell fejlődni, és utána tovább kell lépni. Na, és szerintem ezek azok most erre gondoltam, hogy ezeket kellene lebontani, és ezeket kellene merni kimondani, hogy mindaz, amit súlykolt például az egyház hosszú évtizedeken, évszázadokon keresztül, és most itt nem akarom rájuk húzni a vizes lepedőt, nyilván csak, hogy hozzájuk is köthetőek ilyen jellegű normák, ilyen jellegű elvárások az emberekkel szemben. Tehát, hogy ez nem biztos, hogy jó. Vannak jók, és vannak követendők, nem azt mondom, hogy nincsen, csak...
2: Igazad van, de azt gondolom, hogy a kora serdülő korunktól kezdve egészen addig, ameddig valamennyire tényleg ki nem alakul a személyiségünk, pont erről kéne, hogy szóljon és szól is, hogy mindent megkérdőjelezünk. És ezzel nincs is semmi baj, ez lenne a lényeg. És nem úgy, hogy mindent kidobok, amit mondanak, hanem oda megyek, és akkor Fluimucil Ábelként megkérdezem, hogy és miért...
1: Igen, érted? Csak ez szerintem ezt a gyerekek a személyiségek... csinálják. Ezt a gyerekek
2: hát
1: csinálják.
2: Hát a korafelnőtteknek is kéne egy, igen. Kettő.
1: De a szülők nevelik ki belőlük, tehát ki megkérdezett.
2: Hát, mert szegény szüleim valamit nagyon elrontottak, mind a mai napig annyit kérdezek, amennyit
1: hát te, nem szégyellek. Szerintem a legtöbb gyerekből a szülő öli ki ezt a kíváncsiságot, mert kérdez valamit, és nem tudja megmondani, fárasztja, stb. És akkor inkább ezért, jó, nézzél mesét.
2: Lehetséges. Pedig az egyik legizgalmasabb dolog az, hogy azt mondod, hogy hát látod, ezt én sem tudom, mi lenne, ha együtt utána néznénk. Tehát, mert egyébként a szülőnek a tévedhetetlenségi mitosza az nem összeomlik, hanem te magad építed helyes mértékben le. Uh-huh. Érted? Tehát, hogy kultúrmederben.
1: Igen.
2: A másik része pedig azt gondolom, hogy te is tanulsz vele, és ki is alakulhat benne egy ilyen igény. Egyébként hozzáteszem, én nekem inkább az a problémám, amikor a kudarcainkat utána ezzel a logikával magyarázzuk, ahogy te mondod. Igen, de akkor nem kell azt mondani, hogy holtomiglan, holtodiglan. Akkor addig, ameddig nem vagy benne biztos, és nem tudod vállalni, tehát itt nem az a feltétlenül probléma, hogy te elválsz, hanem az a probléma, hogy előtte azt mondhatod, hogy igen. Érted, hogy mit akarok mondani?
1: Értem.
2: Tehát, hogyha nem vagy magadba se biztos, akkor ne csináld inkább, húzd el, halogad, csinálj valamit, érted? De legyél önmagaddal egyenesbe, mert abba lehet igazán belekötni, nem abba, hogy te mondjuk egy régi társadalmi konvenciót elutasítasz.
1: Én szerintem akkor teljesen komolyan gondolja mindenki, amikor ezt kimondja.
2: Hát de mennyit ér az én önismeretem? Hát tudod, hogy én mit éreztem, akkor, amikor kimondtam?
1: De mi van akkor, hogyha most ne menjünk ebbe a... Na, tudod mit? Tartsunk egy kis szünetet, és majd utána visszatérünk, mert most már muszáj szünetet tartanunk, és hogyha belekezdünk,
2: ki
1: akkor
2: kell menni.
1: Kikapunk.
0: Szabad péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: most a Paks FM-en.
1: Szóval ott tartottunk, ugye itt Holtomiglan, Holtodinglan kapcsán vetettél fel egy kérdést, és én arra annyit akartam csak válaszolni, ugye, mert te azt mondtad az imént, hogy nem kell addig kimondani, hogy Holtomiglan, Holtodinglan, ameddig nem vagy magadban. Biztos én erre azt mondtam, hogy szerintem azok, akik kimondják, azok általában akkor, abban a pillanatban nagyon magabiztos, vagy nagyon biztosak benne, de mi van akkor, hogyha nem kell ahhoz fizikailag meghalni, hogy megszűnjél annak lenni, aki mondjuk az életed egy bizonyos szakaszában voltál. Tehát az éned és a fizikai létezésed az külön választható, vagy nem választható külön?
2: Én azt gondolom, hogy mások számára nagyon nehezen értékelhető ez a történet. Tehát ők bennük csak az marad meg, hogy te nem tudod, hogy te ki vagy, hol vagy.
1: És szerintem hát én számomra az van, hogy szerintem, ha az ember tovább lép egy bizonyos életszakaszán is azok.
2: És akkor honnan tudom, hogy nem azon fogsz legközelebb tovább lépni, amiben mi megegyeztünk?
1: De szerinted miért kell ettől rettegni? Tehát miért nem tudom
2: azt elfogadni? Hát azért, mert hogyha te azt mondod, hogy megveszed az én házikómat, most mondtam valamit, hogy kicsit leegyszerűsítettem a dolgot, és én arra alapozok, mert te egy megbízható ember vagy, és én nekem az utána jó helyre tudom eltenni, akkor nagyon nem mindegy. Tehát én nekem nem az a bajom, visszatérek. Tehát nem azzal van a problémám, hogy megkérdőjelezünk mindent, ami esetleg korábbról maradt ránk. Az a kérdés, hogy eléggé végig szenvedjük-e azt a dolgot, hogy mi magunk énazonosak tudjunk lenni az életünk során, hogy lehessen ránk számítani.
1: Szerintem az ember énazonosságának a fejlődési szintjei azok a kapcsolatok, amiben ő egyébként egy élet során belemegy. És van, aki úgy tud énazonos lenni, hogy egy életet leél 40-50-60 évet valaki mellett, és vannak olyan emberek, akiknél szerintem ez nem működőképes, de ők ugyanúgy fejlődnek, és
2: de akkor ne fogadj el, akkor ne úgy csinálja, hogy a régiek csináltak, akkor ne házasodjon. Én csak ennyit mondtam. Én nem azt mondtam, tehát, hogyha megkérdőjelezed, utána meg elfogadsz egy formát, akkor az a forma azt jelenti, hogy te már kiegecesítetted, kikarcosítottad magadban azt, hogy te ahhoz tudod magad tartani, és akarod is.
1: De itt jön vissza a kérdésem, hogy egyébként, hogyha te lélekben megszűntél annak lenni, aki egyébként voltál mondjuk 7-8-10 évvel ezelőtt, akkor az nem egyfajta halál a maga nemében, csak fizikailag nem mész el a földről, igen, de mégis.
2: Teljesen igazad van, csak nem mindegy, hogy az idiotizmus, nem mindegy, hogy az idiotizmusod hal meg, vagy eddig komolyan lehetett venni, és idős korodra bolondultál meg. Mert láttam már mind a kettőt. Tehát nekem nem azzal van a bajom, hogy szar dolgokat hagytak ránk, hogy nem tudták végigcsinálni, vagy hogy ezek idejét múltak. Az a probléma, hogy mi megpróbálunk dugni és megszűznek is maradni ezekkel a dolgokkal, miközben egyébként mi magunk kevésbé vagyunk önmagunkkal tisztában, mint ők voltak.
1: Hát azzal, hogy önmagunkkal tisztában vagyunk-e vagy sem, azzal egyetértek, hogy szerintem a legtöbb ember nincs tisztában önmagával, és ennek a fejlődésnek egy útja és része a párkapcsolati...
2: De hálás lennék rajtam kísérletezni valaki.
1: Tehát, én nem tudom, de az, tudod, mi
2: az
1: van?
2: Nem így működik.
1: Nekem olyan, mintha te félelemben lennél tekintetben, és pontosan az, hogy te nem szabadon élsz, ilyen értelemben a szabadság nincs meg benned, hogy te máshoz kötöd a te biztonságérzetedet, meg a másnak. Tehát, hogy én szerintem...
2: Nem lehet, hogy ez fordítva van? Akkor érzed magad mondjuk értékes embernek egy bizonyos szintig, hogyha mások számíthatnak rád? És persze, akkor igaz, hogy másokhoz kötöm az én boldogságomat, meg a kiszámíthatóságomat.
1: Én szerintem ez
2: de
1: nem
2: azt gondolom,
1: jó
2: hogy
1: hozzáállás.
2: Nagyon fontos. Nem tudom, én ezt a
1: szerintem
2: utat,
1: akkor is értékes vagy, hogyha senkinek nem kell, hogy számítson rá. Tehát pont ez az, amiben mi nagyon különbözünk.
2: Hát értéktelen emberekre nem is számít senki, ez beigazad van.
1: Nem. Szerintem meg pont ez az, hogy ez a rossz hozzáállás, mindenben ez a rossz hozzáállás a mai világban, hogy másoktól teszik emberek függővé az ő saját létezésüknek az értelmét és boldogulását és boldogságát és
2: nem.
1: És az, hogy értékes vagyok, vagy nem vagyok értékes, és szerintem...
2: Igen, de én ezt a döntést meghoztam akkor, amikor kialakult a személyiségem, hogy nem baj, hogyha ér valamit a szavam. És igenis, akkor vagyok én azonos, és nem skizofrén, hogyha ér valamit a szavam. És én tartani fogom a szavamat. Ennyiben igen, mások boldogsága függ tőlem, de az én azonosságom is ettől függ. És nem azért, a kettő összekapcsolódik, de független egymást.
0: Szabad péntek best of összeállítás. Most a Paks FM-en.

0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a Paks FM-en.
1: Én szerintem nem mindig szabad ennyire bekorlátozni saját magadat, és lehet, hogy egyébként egy sokkal boldogabb, kiegyensúlyozottabb életed lenne, vagy lehetne akár neked.
2: Mesélj már, most ha kezd érdekelni, én mit rajzolnál fel nekem a saját életem?
1: Szerintem most ne kezdjünk ebbe bele, inkább térjünk vissza az eredeti témánkhoz, amitől így rettenetesen elkanyarodtunk egyébként, nem tudom, hogy ez hogy sikerült.
2: Hát úgy, hogy azt mondtam, hogy én elhiszem, amit mondanak.
1: Előre, bocsi, igen, tehát az Európai Bizottság ugye hivatalosan
2: jóváhagyta.
1: Igen, csak hogy az Európai Bizottság hagyta jóvá ugye Magyarország csatlakozását az Európai Ügyészséghez, és onnan, hogy feltettem a kérdést, hogy van-e félnivalója az előző kormányzatnak, kormányzati döntéshozóknak esetlegesen az uniós források felhasználása kapcsán, mert hogy 2021. június 1-jét követően mostanáig lehet vizsgálni majd ezeket a kifizetéseket. Erre Tamás annyit mondott, hogy ő mindent elhisz, és akkor valahogy így elkanyarodtunk.
2: Hát egy dologban biztos vagyok, ha találnak valamit, akkor azért az nem boszorkányüldözés lesz.
1: Azt gondolod?
2: Igen, mert ugye úgyis az lesz a válasz, hogy ezek boszorkányüldözés, meg megrendelt dolgok, meg nem tudom én. Azt gondolom, hogy ez az egyik fő problémánk, hogy ezt a valóságot, ami körülvesz bennünket, ennyiféleképpen látjuk. És pont ezért nem volt nekem akkora érdekes érzés volt, amikor láttam az M1-en erről is akarsz majd beszélni, tudom, a feliratot, hogy hazudtunk, de hát könyörgöm, értem, és én ezzel egyet is értek, hogy Magyarország miniszterelnökének teljesen mindegy, hogy az elődjével mennyire értett egyet, elméletek helyette is bocsánatot kell bizonyos kollektív bűnökért kérni, mert sajnos van olyan, hogy kollektív bűn. A kollektív büntetésben már közel sem hiszek egyébként, tehát azért ezt külön kell tudni választani. De ha másokban nem alakul ki a bűntudat, akkor az nem ér semmit, hanem akkor az pontosan, hogy kontraproduktív lesz. És ugye itt is az az én problémám, hogyha nem látjuk be, hogy adott esetben a mi feladatunk az, hogy ez a szervezet tényleg átláthatóan, világosan működjön, okolja meg, hogy mi miért van, és utána pedig ne úgy csináljunk, hogyha nyilvánvalóan egyértelmű az, hogy itt sikkasztás történt, lopás, átverés történt, stb., akkor ne csináljunk úgy, hogy ó, hát ez egy magasabb érdeket szolgált, hogy ez így lett megcsinálva.
1: Aha, igen, ezzel nem tudok.
2: Hanem akkor beszéljük, hogy a tények az tényleg, tehát kezdjük el előről, és beszéljünk már arról, hogy mi minősül lopásnak, mi röpül sikkasztásnak, korrupciónak, stb., mert azért Kofi egyébként ez zseniális volt, az a korrupció, amiből én kimaradok. És tényleg.
1: Igen, és ez a mai napig szerintem nagyon áll sok esetben az emberekozása. És ha már Hofit említetted, azért emlékezzünk meg arról, hogy ma este egyébként Hofi 90 címmel a Paksi Duna parton lesz egy Cotton Club Singers koncert, ahol, ha jól tudom, akkor Hofi Géza idézőjelbe személyesen is ott lesz, és ő hozza majd a humort ebbe a produkcióba. Igen, tehát ez tényleg, ez a mai napig áll, nagyon áll ez a mondás. Egyébként nincsenek illúzióim, szerintem politikai ilyen valóságmagyarázások mentén fog zajlani minden ilyen eljárás, ami az Európai Ügyészség által kezdeményezett majd, és igazából mártírok lesznek építve az egyik oldalon, a másik oldalon meg nyilván bűnözők. Tehát,
2: hogy de nem lehetne, hogy az oldalak kirekesztik magukból azokat, akiket egyébként ez a rendszer elkap, és nem mártírokat építünk, hanem belátjuk, hogy át lettünk verve?
1: Hát az mert olyan jó ez lenne,
2: minél kisebb,
1: hogyha...
2: Tehát ha minél vékonyabb réteget építenek, mi rétegnek építünk mártír, akkor az azt jelenti, hogy a közgondolkodás kezd összejönni, hogy mi az, ami helyes és mi helytelen.
1: Igen, csak akkor ahhoz le kellene tenni, én azt gondolom, hogy le kellene tenni a társadalomnak a tévedhetetlenségi mítoszát, mert ugye van egy olyan az emberekben, hogyha én most azt belátom, hogy őt innen ki kell vetnem magamból, mert ő meglopta a magyar embereket, akkor igazából az visszahullik rám, és ott már az ego meg a félelem bekapcsol, hogy fúha, hát akkor ezt nem mondhatom ki, hogy én tévedtem.
2: És akkor te egészséges ember vagy? Visszatérve az előző témához.
1: Nem, hát nyilván nem, de ez, tehát valószínűleg ez játszódik le azoknak a fejében, akik
2: tehát egy egészséges,
1: erről dönthetnének.
2: egy egészséges jellemű személyiségű ember tud például bocsánatot kérni, be tudja látni azt, hogy tévedett, és nem érzi, hogy visszahullik. Sőt, nagyon sokszor azt kell belátni, hogy engem is átvertek.
1: Igen.
2: Bevettem a maszlagot.
1: Igen, igen.
2: És bocsánatot
1: hát,
2: kérek.
1: És ez nem lenne egyébként baj, hogyha tényleg ez megtörténne. Azt nem tudom viszont, hogy van-e a társadalom nagyobbik része elég intelligens ahhoz, hogy amikor ez megtörténik, akkor ő is méltósággal viselje ezt, és ne kezdjen el méltatlanul fröcsögni meg hasonló. Tehát, hogy az a baj, nem. Szerintem ez ilyen oda-vissza. Szerinted ez a
2: válasz? Igen, akkora frusztrációk vannak, hogy olyan emberektől, akiknek nagyon vigyázni kéne, hogy tudjanak nagyvonalúak lenni, és nem feltétlenül egyébként a politikára gondolok, mert a politikában sajnos kell olyat csinálni, hogy nem mondhatom azt, hogy felejtsünk el minden bűnt, és menjünk tovább, éppen ezért tart Magyarország itt, ahol tart. De közéleti emberek, művész emberek, adott esetben, és mindegyik más és más helyzet, azt gondolom, mert vannak nagyon kicsinyes történetek, és vannak egyébként nem annyira kicsinyes történetek adott esetben, és a nem kicsinyes történetek, azok adekváltak. De amikor kicsinyesek vagyunk, akkor az mindaz a jó, amit csináltunk, sajnos azokat is töpöríti.
1: És ha ezt most valaki értette, akkor az írja meg nekem, köszönöm szépen.
2: Hát nagyon sok...
1: 0-6-9-4-11-0-0-1.
2: Nagyon sok olyan embert láttam megnyilatkozni, például az MTVA ügyében is, akik egyébként azt gondolom nagyon hasznos feladatot végeztek, de most egy kicsit hát olyan mint majom a törmelék cukorkának, tehát annyira kicsinyesen tudta körülni, miközben nagy vonalú, nagy kultúrájú emberek például nem annyira örültek, éppen azért, mert nem arról szólt a történet, hogy közfelkiáltással írtuk ki, hanem tulajdonképpen föntről megmondták, hogy akkor ezt most írjuk ki.
1: Igen, hát pont ezt a nagy vonalúságot hiányoltam én annak idején Magyar Péterből, amikor a köztévébe bement, és azzal a szőkehölgyel ott elvitatkozott.
0: Szabad Péntek című műsorunk Best of összeállítása. Most a

semmit se változtál. Behunyom a szemem és ott leszek, ahogy a fröccsökből csinálunk árvizet. Nincs kontroll, mindenki az emberünk, ahogy a fesztiválokon majd elveszünk. Úgy kerülünk elő, hogyha itt a reggel, mosolyogva, üres zsebbe.

0: Péntek Best of összeállítás. Most a Paks FM-en.
1: Folytatódik a szabad péntek Strasser Tamással és Harmat Gabival. Továbbra is a közélet történéseiről beszélgetünk, eheti történéseiről zömében. És ha már említetted az imént a közmédiát, ugye ott is egy ilyen, hát hogy is mondjam, történelmi pillanatnak lehetünk szemtanúi a héten, ugyanis a közmédia elsötétült, a hírszolgáltatás és egy fekete képernyőt lehetett látni, amire az volt kiírva, hogy a közmédia nem hazudhat, bocsánatot kérünk, amiért hosszú éveken át mégis ezt tettük. A közmédia most átalakul, hogy a jövőben független és hiteles legyen. A hírszolgáltatás átmenetileg szünetel, de maradjanak velünk. Mit szóltál ehhez, amikor ez megtörtént, Tamás?
2: Hát eléggé szürreális élmény volt, szó se róla, de azt kell, hogy mondjam, hogy amit az előbb próbáltam érzékeltetni, hogy az engem nem töltött elégtétellel el, hogy most mi az én gondolatom adott esetben lenyomásra került mások torkán, vagy hogy mondjam szépen, tehát hogy most azok döntenek, ahogy mi jelenik meg a képernyőn, akik által kiírt alején egyébként egyetértek, de ha ez nem egy közösségi élmény, amiből tovább lehet lépni, hanem megint a többségnek van igaza. Hányszor voltam én úgy kisebbségben, hogy nekem volt igaza, most ez így hülyén hangzik, de és jobban jár volna mindenki, ha megkérdezi, hogy miért gondolom. Tehát ezen erkölcsileg nem fogunk tovább lépni, hanem ők, aki ezzel nem ért egyet, az még jobban begubódzik. Hát a Németh Balázs, aki azért, én azt gondolom, eléggé cinikusan áll a

0: Ez volt az egyik gondolatom, amikor én ezt láttam, hogy ugye a bocsánatkérés most ebben az értelemben valójában nem azoktól jön, akik akkor is ott működtették a közmédiát, tehát nem egy ilyen megtérés, vagy egy ilyen párfordulásnak a következménye, hanem ez persze egy szimbolikus aktus, meg akkor lehet ezen így élcelődni, főleg most a győztesek oldalán, hogy juhú, hát akkor most ez itt megtörtént, de valahogy egyébként ez, ha nem belülről jön, akkor tényleg olyan, mint a halottnak a csók.
1: Igen.
0: És hát azt pedig, ugye, amit most az imént mondtál, tehát nyilván a közmédia, főleg a választási időszakban, ugye átlépett egy olyan határt a politikai vélemény, illetve a politikai, nem is politikai vélemény nyilvánításban, hanem a politikai szereplőknek a, és azzal kapcsolatos ügyek, dolgok tálalásában. Ami azt gondolom, hogy túl, tehát túllépett a saját hatáskörén is.
1: Tehát erősen.
0: Erősen, igen. És ez nem megengedhető, de mondjuk akkor legyünk optimisták, és tételezzük fel, hogy most egy picit olyan irányba megy majd el ez az egész, hogy ezáltal, meg ezen keresztül, az egészen keresztül, az egész magyar közvélemény valamelyest közelebb került ahhoz, hogy hogyan kellene egy közmédiának működnie. Nyilván minden oldalt meg kell, hogy szólaltassanak. Én azt nem várom el egyébként egy közmédiától, hogy teljesen egyenlő arányban szólaljon meg a kormánypárt és az ellenzék, de szólaljon meg az ellenzék rendszeresen. És érdemben.
1: És hogyha lehetne, legyenek már ütközések. Tehát legyen idő, energia arra, lehet, hogy nem nézi meg nem tudom mennyi ember, de ne lehessen utána azt mondani, hogy én ezt fogadom el. Igen, egy vita után fogad el, ahol nagyon normális keretek között, nagyon, kultúrált emberek, tehát nem azok, akiket nem érdekli, hogy miről van szó, hanem arra reflektáljon, amit a másik mondott. Tehát tényleg értelmes emberek jöjjenek, és utána lehet róla beszélni. Nekem azzal nincsen semmi bajom, hogy mondjuk a Hír TV az összes mutyit, ami most van, vagy ami nekik nem tetszik, vagy úgy érzik, hogy van hírértéke, azt felnagyítják. Ez a dolguk. Én azt se zavar, hogy nem fog a zebrák döglődéséről beszélni, most bocsánat érted, hogy mit akarok mondani, mert én még ezt is el tudom fogadni, hogy ő neki az nem annyira fontos. De az, hogy hazudok valamiben, ami ténykérdés, az szerintem nem járható. Az, hogy én nekem mi a fontos és mi nem fontos, azt egy bizonyos fokig, ameddig mondjuk ki van írva, hogy én milyen értékeket és kifinanszíroz és hogyan van, azt én el tudom fogadni. Hogy nem foglalkozom a bandám vagy a főnökömnek a szemétségeivel. De ez nem közmédia.
0: De nem, mert most egyébként pont egy picit a saját előző gondolatodat ütöd ezáltal agyon, mert hogy azt mondtad, hogy nem lehet, hogy ki kellene vetnie magából a közösségeknek azokat az embereket, akik például lopnak, meglopják az országot, stb. És akkor visszatérünk most a zebra ügy kapcsán, hogy az a meg nem foglalkozik egy bizonyos médium, aki egyébként nyíltan vállal mondjuk egy adott oldalhoz tartozik. Tehát szerintem pont ez az, hogy ez a fajta hozzáállás, hogy nem foglalkozunk azzal, ami kényes, mert azt kényes, nehogy már, hát, nehogy
1: miért,
0: már még.
1: Hányszor szokták kiállni azzal, ami neked ciki? És ez rendben is van.
0: De
1: miért te reklámoz?
0: Majd én nem.
1: A Hír TV-nél nem. Annak van magántulajdonosa félig meddig. Most nem tudom, hogy most pontosan,
0: nem?
1: Hogy igen, addig, de ha ezt utána valaki más fogja finanszírozni, akkor engem nem fog zavarni. A közmédia az egy másik történet, ebbe igazad van. A közpénz jellegét.
2: Szabad péntek best of összeállítás.

0: Mindjárt folytatjuk. Következik a Tudomány mai állása című magazin. A műsor szemtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
2: A programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
1: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
2: Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején. Faddombori most szombaton július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Gébai Zsolt, a Paksi FC NB1-es csapatának eddigi másodedzője vette át a klub NB3-as csapatának irányítását. Az újdonsült vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy pozitív érzésekkel vág bele az új feladatba.
3: Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim azzal a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
1: Gévai Zsolt célja a játékosok fejlesztése és annak elősegítése, hogy akár az NB1-es szintig is eljussanak, ahogy erre a karrierútra van példa a Paksi FC élvonalban játszó jelenlegi játékosai között is.
3: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid távlatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy ha nem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok és nagyon jó struktúra itt a klubon belül. Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A most következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Hírek a tudomány világából. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről. A tudomány mai állása. Jó szórakozást!
1: Nagyon kellemes rádiózást kívánok mindenkinek. Indul mai tudományos magazinunk, számos érdekességgel lesz dolgunk. Foci VB-zünk is, hihetetlen, de még mindig tudok hozni tudományos hírt a futballvilágbajnoksággal kapcsolatban, és a nyári meleggel és hőséggel is foglalkozunk egy új aspektusból. Vajon 500 vagy 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezték ki az emberek azt, hogy meleg van, vagy hideg van, vagy hűvös van, vagy hogyan fogalmazták meg, hogy milyen időjárás várható majd a holnapi vagy a holnap utáni napon, egyáltalán honnan tudhatták ezt? Szóval ezzel a témával biztosan fogunk foglalkozni. Aztán tegye fel a kezét, akinek idén-nyáron vagy az elmúlt években eszébe jutott már az, hogy nyaranta bizony el kéne költözni északra. Mondjuk valamelyik jó skandináv országot szoktuk ilyenkor erőteljesen emlegetni, Norvégiát, esetleg Svédországot, de még lehet, hogy viccből valaki az északi sarkvidéket is felhozza. Nos, egy francia biológus minden nyarát 25 éve az északi sarkkörön tölti, hogy mit csinál ott, és tudományos munkája miért fontos az egész földbolygó szempontjából, arra is fény fog ma derülni. Aztán leselejtezett szélturbinákból fogunk miniházakat építeni, sőt, egy egész vízen lebegő mini gondola faluban gondolkodnak már kutatók. Természetesen mindez leselejtezett szélturbinákból épülne. 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Erről is szó lesz. Magazinunk legvégén pedig újra téma lesz az idei futball VB. Azzal pár héttel ezelőtt foglalkoztunk, hogy az idei futball VB-nek a labdájába milyen szenzort építettek bele. Ugye okos labdáról van szó, de hogy ez az okos labda július 3-án pénteken hogyan döntötte el a Portugália-Horvátország mérkőzést, azt is el fogom mesélni. Ha valaki nem hallott még volna róla, tehát mindenképpen tudományos szempontból fogjuk a portugál-horvát meccset kibeszélni. Úgyhogy igazán érdekes és klassz témák várnak ránk, úgyhogy én azt mondom, hogy vágjunk is bele. Mindenek előtt egy szintén érdekes témát hozok. Egy kicsit mobiltelefonozzunk, vagy inkább ne. A legfrissebb tudományos eredmények szerint ugyanis a napi több órán át tartó telefon bámulás megváltoztathatja a nyakunk formáját, ronthatja a látásunkat, károsíthatja a motoros készségeinket, és csökkentheti az izomerőnket. A tudomány mai állása már nevet is adott az új testtartásnak, telefontest szindróma. Így hívják. Sokan még amiatt is aggódnak, hogy a technológia vezérelt életmód több ráncot is okoz egyébként. Ráadásul ezen fizikai problémák közül néhány idővel kognitív hanyatláshoz vagy más komolyabb egészségügyi gondokhoz is vezethet. Amikor egy cikket olvasunk a telefonon, nagy eséllyel lehajtjuk a fejünket, miközben a képernyőt nézzük. Ez a banyapúp vagy előretolt fejtartás akár 27 kg-nyi nyomást is kifejthet a nyakunkra, idővel ez károsíthatja a gerincben lévő porckorongokat, koptathatja az ízületeket, sorvaszthatja az izmokat, sőt, még a tüdőkapacitást is csökkentheti, állítólag a könyvet vagy újságot olvasunk, akkor azt valahogy másképp tartjuk. Egyébként speciális gyakorlatok orvosi jóváhagyással segíthetnek a probléma korrigálásában. Azt mondják, egyszerűen emeljük magasabbra a mobiltelefonunkat, de ez a számítógépünk vagy laptopunk monitorára is igaz, amit mindenképpen szemmagasságba kell emelni. ha pedig mindez nem volna elég, a különböző okos eszközeink egyéb problémákat is okozhatnak, például az okos óránk bőr problémákat. A sötét, nyírkos környezet, mint az óra alatti terület, kiváló talaj az élesztő gombák számára, így irritációt vagy akár ekcémát is kaphatunk. Persze órát évtizedek óta, karórát évtizedek óta hordunk, viszont az okos órára jellemző, hogy nagyon sokan még éjszaka se veszik le, 24 órában non-stop a karjukon van. A technológia miatt egyre több időt töltünk a négy fal között. A megoldás egyszerű, több időt kell újra a szabadban töltenünk.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Box.

0: Paks FM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Vajon hogyan fejezték ki az emberek 500 vagy 1000 évvel ezelőtt azt, hogy mennyire van meleg, vagy mennyire van hideg, vagy hogy milyen időjárás lesz másnap? Hogyan működtek a meteorológiai előrejelzések? Nos, magát a Celsius skálát, mint hőmérsékleti skálát, az Anders Celsius nevű svéd csillagász javasolta használatra 1742-ben. Egyébként a jelenlegi skálát először Jean-Pierre Christian használta 1743-ban, tehát egy évvel később, illetve tőle függetlenül Carl von Linné, svéd természettudós, orvos és botanikus hasonlót készítetett egy évvel később 1744-ben. Anders Celsius 1701-ben született, és rövid ideig élt mindössze 42 éves koráig, 1744-ig. Rövid élete alatt viszont nem csak a svéd, de a berlini akadémia tagja is volt, valamint a londoni királyi természettudományos társaság tagja is. Az egyetemen először matematikát, fizikát és csillagászatot tanult, egyébként nem véletlenül, ugyanis apja Niels Celsius a csillagászat professzora volt, nagyapja pedig Magnus Celsius a matematika professzora. Igazi tudós családba született tehát Anders Celsius, akit 1736-ban a francia kormány megbízott a délkör megmérésével, 1740-ben pedig ő építette meg az Uppsalai Obszervatóriumot. Ő szorgalmazta, hogy a Julianus naptár helyett Svédországban is a Gergely naptárat vezessék be, foglalkozott a nap és a föld távolságának meghatározásával, emellett pedig fizikai és geofizikai kutatásokat is végzett. Ami a délkör megmérését illeti, egyébként 1736-ban vett részt a francia kormány által támogatott expedícióban, amely Lapföldön a sarkkör közelében mérte meg a délkör, vagyis a hosszúsági kör egy szakaszát. A svéd kormány egy századnyi katonát vezényelt a térségbe, ők végezték a kétkezi munkát a háromszögelési pontok kiépítésénél. A párhuzamos expedíció Peruban az egyenlítők közelében végezte el ugyanezt, az eredmények összevetése pedig bizonyította Newton elméletét, hogy a Föld nem tökéletes gömb alakú, hanem a pólusok mentén kissé lapított ellipszoid. Ami pedig a Celsius skálát illeti, 1737-ben tervezte meg tehát meteorológiai méréseihez a ma is használatos Celsius skálát. Egyébként először egy fordított skálát tervezett, mert az első százas beosztású hőmérsékleti skálán a nulla a víz forráspontja volt, és a 100 fok volt a fagypont. Ezt a skálát 1750-ben fordította meg Martin Strömer, svéd tudós, Celsius utódja tulajdonképpen. Egyébként más források szerint a mai skálát már korábban Celsius halála körül is fordítva használták, tehát egy-két évvel korábban 1750-hez képest. Az volt az úgynevezett Lyoni hőmérő, amely állítólag már a francia forradalom előtt ismert volt 1743-ban. A feljegyzésekben olyan elmélet is van, hogy a Celsius skálát Celsius barátja, a botanikus Carl von Linné fordította meg 1744-ben. Visszatérve pedig eredeti kérdésünkre, hogy mondjuk 500 és 1000 évvel ezelőtt hogyan fejezte ki az ember azt, hogy hány fok van, milyen meleg vagy hideg a levegő, nos, úgynevezett leírójelzőkkel. Csípős hideg, fagyos idő, enyhe napok, hűvös szellő, különböző jelzőket használtak a mindennapi életben az emberek, illetve a korabeli krónikások, szerzetesek és utazók az időjárást a növények fejlődésével és a környezeti eseményekkel írták le, például abból következtettek a melegre, hogy korán virágoztak a fák, vagy sikeres volt a szüret. A hideget pedig olyan eseményekkel dokumentálták, hogy befagyott a Tisza vagy a Duna, és bár a Celsius skálát a 18. században találták fel, Galileo Galilei az 1590-es években már megalkotta az első termoszkópot, ez az eszköz még nem fokokban mért, de megmutatta a hőmérséklet emelkedését vagy csökkenését a folyadék tágulása révén. Úgyhogy az itáliai fizikus és csillagászt, valamint természetfilozófust nem csak arról ismerjük, hogy ő használta először a távcsövet csillagászati megfigyelésekre.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.
0: Paks FM.

0: Pax FM. Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Úgy hiszem, nem vagyunk kevesen, akiknek az elmúlt években és idén nyáron is megfordult a fejében nem is egyszer, hogy a nyarakat jobb lenne északon tölteni, úgyhogy én most egy picit utaztatom a tisztelt hallgatóságot és publikumot, egészen az északi sarkvidékig fogunk utazni, ugyanis egy francia biológus Olivier Castellel 25 éve kutatja a sarkvidéket úgy, hogy minden nyarát konkrétan ott tölti, egyetlen madárkolóniát tanulmányoz egyébként, különös munkája pedig a tudományos kíváncsiság kielégítésén messze túlmutat, az egész világot érintő veszélyes szennyező anyagok megértéséhez és megfékezéséhez járulnak hozzá Olivier kutatásai. Szóval, amíg sokan nyaranta a tengerparti üdülésüket és a déli üdülésüket tervezik, addig ez a kutató bizony a sarkvidékre utazik általában májusban. Nyáron a hőmérséklet a sarkvidéken alig emelkedik a fagypont fölé, és a nap hónapokon keresztül egyáltalán nem nyugszik le. Egyébként a jeges tengeren található Spitsbergák nevű szigetcsoporton tartózkodik ilyenkor a kutató, ez norvégiai fennhatóság alá tartozik, népessége mintegy 3000 főre tehető, és körülbelül ugyanennyi jeges medve is él a környéken, ezért törvény írja elő, hogy a településeket kizárólag puskával felszerelkezve szabad csak elhagyni, így Olivier minden reggel fegyverkíséretében indul munkára, megfigyelne a szigetcsoporton költő, esetenként Magyarországon is megforduló sirályféléket, a csüllőket. Azért választotta ezt a fajt, mert egyszerű a tanulmányozása, a madár kolóniákban él, könnyű megfigyelni és befogni a példányait, de valójában a szennyező anyagokra fókuszál, indikátorfajként használja a csüllőt, hogy megtudja, milyen vegyületek vannak jelen a környezetben és hogyan hatnak azok az élővilágra, magyarázta a biológus a National Geographic magazinnak. Ami kutatásaiban az elmúlt 25 évben úgymond bebizonyosodott, hogy a káros vegyszerek már mindenhol ott vannak, a kutató elsősorban a poli- és perfluoralkil anyagok kimutatásán dolgozik, ezek az örök vegyületeknek is nevezett anyagok az egészségre és a környezetre egyaránt károsak, elbomlásuk pedig rendkívül sok időt vesz igénybe, így egyre komolyabb problémát jelentenek. A kutatásai kimutatták tehát, hogy ezek az anyagok mindenütt ott vannak. Elmondása szerint az lenne az újdonsága, ha találna egyetlen egy olyan fajt, amelyben nincsenek jelen. Hogy az örökvegyi anyagok egészen északon, a sarkkörön túl is jelen vannak, óriási probléma. A térség számos fenyegetett fajnak ad otthont egyébként, amelyeknek példányszáma az ilyen szennyező vegyületek hatására tovább csökkenhet. A csüllőket sebezhető fajként tartják számon egyébként a Természetvédelmi Világszövetség vörös listáján. Ezek a bizonyos vegyi anyagok pedig bizonyítottan bejutnak a tojásaikba is, ezzel rontva a szaporodási esélyeiket. Egyébként ezekkel az úgynevezett örök vegyületekkel terhelt állatok fontos táplálékforrást jelentenek a sarkvidéken, például a Grönlandon élő emberek számára, akik itt szintén kitetté válnak. Olivier kutatásai bebizonyították, hogy ezek az anyagok nem csak a légkörben és az óceán áramlatok útján tudnak terjedni, hanem a vándorló állatok révén is a világ legfélre esőbb helyeire is képesek eljutni, ami globális problémává teszi a szennyezést. A kutató egyébként abban bízik, hogy az eredményei segíthetnek felhívni a figyelmet a káros vegyületek veszélyeire, és hozzájárulhatnak azok szigorúbb szabályozásához, esetleg betiltásához.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik. Pax

0: Hírek a tudomány világából. Tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
1: Leselejtezett szélturbinákból épülhet úszófalu. Az energiahálózatunk elavult elemei nem csak hulladékokká válhatnak, hanem praktikus, élhető otthonokká is. Két cég együttműködésével egyébként már megvalósult egyszer egy ilyen innováció, egy miniház, amelyet a 2024-es Holland Design hétre gyártott le két vállalkozó, viszont most egy egész vízre is építhető úszófalut képzel el ugyanez a két vállalat. A két évvel ezelőtti Tiny House volt az első egyébként, amit egy életciklusa végére ért szélkerékből alakítottak ki. A művelethez maga a szélerőműveket telepítő cég készítette elő a gondolákat. Ez a gondola a szélerőmű oszlopán lévő vízszintes kapszula, amiben normál esetben a fék, a váltómű, a generátor és a villamos vezérlés található, a végéhez pedig a szárnylapátok csatlakoznak. Gondoljunk csak bele, egy ilyen átlagos szélerőmű 2 megawatt energiát állít elő, 61,2 tonnát nyom, és ebből épülhet meg tulajdonképpen 35 négyzetméteres kisház, és hosszú távú számokat is mondok, az eddig telepített mintegy 10 000 szélerőműből épülhet ilyen típusú kis tiny house, vagyis mini house. Fontos megjegyezni, hogy az üvegszál erősítésű műanyagból készült gondolák a szélerőművekhez egyszerre vízállóak és könnyűek is egyébként, a belsejük pedig elég nagy ahhoz, hogy az ember számára is kényelmes legyen, mint belmagasság, különösen a V80-as típusú szélerőmű, illetve az azt követő generációk. Magában a miniházban, én közben nézem a fényképet és a videót is erről a szélerőműből, ha lehet így mondani, készült miniházról. Szóval ebben a kis miniházban odabent konyhasarok, fürdőszoba, hálószoba és nappali is van, természetesen villany és víz is, továbbá extra szigetelést is kap a gondola, így kényelmes és jól használható lesz amellett, hogy minden holland építési előírásnak megfelel. Autonóm házként közműhálózatok nélkül is működik majd napelemek és esővízgyűjtő segítségével, ugyanakkor rá is lehet majd csatlakoztatni a hagyományos hálózatokra. Miután egy normál teherautóval szállítható is, így rugalmasan felhasználható, valós alternatíva az eldobott anyagok második életére. Egyébként ezek az úgynevezett Vestas V80-as szélerőművek Nyugat és Észak-Európában ezekben az években érnek majd az életciklusuk végére, tehát óriási mennyiségű szélturbina, lapátok, gondola, torony és alapozás újrahasznosításáról kell majd gondoskodni. A jelentős mennyiségű kiselejtezett anyag kezelése eleve kihívás, épp ezért segíthet, ha hulladék helyett értékes erőforrásként tekintünk ezekre, írja a rakéta.hu. A szélturbinából miniházakat gyártó cég szerint tulajdonképpen az újrahasznosítás kérdésére már megérkezett a válasz, ők most nagyobb dologban gondolkodnak, egy vízre építhető lakóparkban. Már tesztelték is, hogy a szélturbina lapátok működnek-e vízen lebegő platformként, majd kifejlesztették az újrahasznosított lapátokon lebegő ház koncepcióját. Innen már csak egy lépés, hogy megszülessen a lebegő gondola falu gondolata. Egyébként a cég megerősíti, a körforgásos gazdaságra való tényleges átállás nem technikai jellegű, inkább az a kulcsa, ahogyan az anyagokat szemléljük. Amint nem nevezünk többé hulladéknak egy dolgot, hanem erőforrásként tekintünk rá, teljesen új lehetőségek nyílnak meg előttünk. Az igazán fenntartható életmód nem a jobb mérnöki munkával kezdődik, hanem egy másfajta gondolkodásmóddal.
0: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: Millás FM.
1: Hírek a tudományvilágából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: 24 óra alatt 500 évnyi munkát végez el egy új szuperszámítógép, amit az amerikai légierőnél kezdtek el használni. Lassan meg kell szoknunk, hogy egy-egy katonai bázis vagy légierő új fegyverként nem egy rakétát vagy egy vadászgépet tervez, hanem szuperszámítógépet. A katonai kutatók ugyanis, mielőtt drága fizikai prototípusokat építenének, egyre inkább a digitális mérnöki tudományokra, a számítógépes folyadék dinamikára, a mesterséges intelligencia képzésére és a virtuális tesztelési környezetekre támaszkodnak. Az amerikai légierőnek ez az új fegyvere, amiről szó van, a szuperszámítógépe, olyan feladatokat tud majd egyetlen nap alatt megoldani, amelyekhez egy átlagos laptopnak 500 évre lenne szüksége. Egészen pontosan egyébként az Egyesült Államok légierejének kutató laboratóriuma helyezte üzembe az Ohio-i Wright-Patterson légibázison ezt a Flyer nevű szuperszámítógépet, amely a Védelmi Minisztérium nagy teljesítményű számítástechnikai modernizációs programjához tartozóan több éves munka része. A Flyer elsődleges feladata nem az, hogy közvetlenül irányítson fegyverrendszereket, ehelyett virtuális laboratóriumként olyan nagyméretű szimulációkat fog támogatni, amelyek a való világban nem lennének praktikusak, megfizethetetlenül drágák, vagy egyenesen lehetetlenek lennének. A szuperszámítógép technikai specifikációi tényleg lenyűgözőek, a rendszer körülbelül 186 ezer processzormagot, 500 terabyte RAM-ot és 18 petabyte tárhelyet tartalmaz, lefordítom, ekkora memória kapacitás eléréséhez nagyjából 2 millió laptopra lenne szükség. De hogy pontosan hogyan fog viselkedni ez a szuper számítógép és mire képes? Nos, például több repülőgép terv kidolgozása vagy több ezer költséges repülési teszt elvégzése helyett digitálisan szimulálhatják ezeket a forgatókönyveket ezzel a szuper számítógéppel, és ha kell, gyorsan módosíthatják is a terveket. Különösen igaz ez a hiperszónikus fegyverek esetében. Az ötszörös hangsebességnél gyorsabban haladó eszközök esetében már olyan extrém fizikai jelenségek lépnek fel, amelyeket csak korlátozottan lehet vizsgálni a hagyományos szélcsatornás kísérletekkel. Ilyenkor a szuper számítógép válik a kutatók legfontosabb eszközévé, talán ezért is van az, hogy a Flyer fejlesztését kifejezetten hiperszónikus kutatásokkal, mesterséges intelligenciával és következő generációs repülőgépek tervezésével kapcsolják össze, írja a HVG tudományos rovata. Egyébként a Flyernek, vagyis ennek a szuper számítógépnek a jövőben az is feladata lesz, hogy kiképezze a jövő AI pilótáit, vagyis mesterséges intelligencia pilótáit. A szuperszámítógép segítségével tesztelik majd azokat az algoritmusokat, amelyek pilóta nélküli önvezető drónokat és vadászgépeket fognak irányítani éles helyzetekben. Mindez nagyon jól beleillik abba az elképzelésbe, hogy a korszerű hadviselésben már egyre kevésbé számít az, hogy kinek van több repülőgépe vagy rakétája, ehelyett jóval lényegesebb, hogy ki tud gyorsabban tervezni, szimulálni, modellezni és tanulni az adatokból. Hamarosan magazinunk végére érünk, és újra futball VB-zünk. Majd végre kiderült, hogy egészen pontosan mit tud az a szenzor, amelyet az idei futball VB labdájába építettek be. Konkrétan azt mondják, hogy a futball VB okos labdája döntötte el, hogy a Portugália-Horvátország mérkőzés nem 2-2, hanem 2-1-es arányú lett, és Portugália jutott tovább az egyenes kieséses rendszerbe. Hozom a részleteket hamarosan.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása. A műsor hamarosan folytatódik.

0: XFM.
1: Hírek a tudomány világából. A tudomány mai állása most folytatódik.
2: Magazinunk legvégén újra futball-vb-zünk egy kicsit, úgy, ahogy az elmúlt hetekben azt már megszoktuk, végre kiderült, hogy mit tud az a szenzor, amely a futball-vb labdájába lett építve, ha nem is minden idők, de az idei futball-vb legdrámaibb VAR döntése született. Július 3-án, magyar idő szerint, péntek hajnalban a Portugália-Horvátország összecsapásnál, amikor már egyenes kieséses mérkőzésről volt szó, és 2-1-re győztek a portugálok. Portugália éppen a hosszabbítás legvégén szerzett egy fejes góllal 2-1-es vezetést. A hosszabbítás 103. percében azonban a horvátok gólt szereztek, és úgy hitték, hogy ezzel egyenlítettek 2-2-re, amikor Mário Pasalic átadása után Josko Guardiol közelről a kapuba juttatta a labdát. Az eufóriát azonban lehűtötte, hogy a játékvezetői jelezte, a VAR egy lehetséges lest vizsgál a támadás előkészítése során, a gólt pedig végül les miatt érvénytelenítették, így Portugália jutott tovább a nyolcaddöntőbe. A találatot azért vették el, mert Pasalic lesen állt, mielőtt tovább passzolta a labdát Guardiolnak. Pasalic egy oldalról érkező beadás után tette középre a labdát, amikor pedig a beadást felé ívelték, még egyértelműen nem volt lesen, remélem mindenki tud követni. A lényeg, hogy a labda útközben egészen minimálisan hozzáért csapattársa Igor Matanovics fejéhez. Ez a szinte észrevehetetlen érintés azonban már elegendő volt ahhoz, hogy Pasalic les helyzetbe kerüljön. Mindenki azt mondja, hogy senki nem látta, hogy hozzáért volna a játékoshoz a labda, viszont az okos labda bizony érzékelte az érintést. Egyébként a labda egy portugál védőről is lepattant, és sokan azt hitték, hogy az ellenféltől kapott labdáról lesz szó. Azonban ez az érintés nem számított, mivel nem szándékos játék volt. A horvátok számára különösen

0: Ként az úgynevezett Rionda labdába épített érzékelők, vagyis az idei VB okos labdájába épített érzékelők az idei világbajnokságon más meccsen is szerephez jutottak. A Svédország-Tunézia mérkőzésen például a svéd Mattias Svanberg gólját először les miatt érvénytelenítették, hisz úgy tűnt, hogy közvetlenül a szabadrugásból érkezett hozzá a labda, amikor Svanberg valóban lesen volt, a labdába épített érzékelők azonban megmutatták, hogy a csapattárs Alexander Isak a labdarúgás és a kapura lövés között a lábujja hegyével minimálisan, de beleért a labdába, szabad szemmel semmiképp, de még a kamera felvételek alapján sem lehetett volna egyértelműen megállapítani ezt az érintést. Mivel azonban az érzékelők pontosan meghatározták az érintés pillanatát, a VAR meg tudta állapítani, hogy az átadás Isaktól érkezett, nem pedig a szabad rúgásból, és amikor Isak hozzáért a labdához, Svanberg már nem volt lesen, a gól tehát érvényes volt. Egy biztos, akik megépítették ezt az okos labdát, elképesztő pontossággal és precizitással alkották meg azt, nagyszerű teljesítmény. A kérdés már csak az, hogy szükség van erre egy jó futballmeccsen? Erre felé halad a világ és a sport világa? És mit szólnak ehhez a futballisták? Lehet, hogy legközelebb erről is beszélünk majd, de csak is tudományos szempontból. Mai magazinunk végére értünk. Én további nagyon kellemes heteket, napokat kívánok, és további nagyon jó rádiózást. A Tudomány mai állása című magazinna most is Strasser Andrea jelentkezett.
1: A Tudomány mai állása című műsort hallották. Köszönjük a figyelmet! A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.

0: Max FM slágereivel. Reklám.
1: Mi a Tarpak? Szuper kedvezmény a Tartól azok számára, akik otthoni netet és mobilt is használnak. Ha a Tarnetet és a Tarmobil szolgáltatást együtt veszed igénybe, akár több ezer forintot spórolhatsz havonta, és kedvezménnyel vásárolhatsz mobilt, okos tévét, tabletet, vagy bármilyen okos eszközt a Tar kínálatából. Részletek a tar.hu weboldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Tarpakkal mindig olcsóbb. Tarrosnak lenni jó?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
3: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
2: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető.
3: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van. Játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán. Jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
2: Lejárnak a régi személyazonosító igazolványok. Sárszentlőrinc község önkormányzata közösségi oldalán hívja fel a lakosság figyelmét, hogy 2026. augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége. Az érintetteket arra kérik, mielőbb kezdeményezzék okmányuk cseréjét. Azok számára, akik egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak, az új okmány igénylésében elérhető a kormányablak busz szolgáltatása. Emellett a kérelmek kitöltésében és benyújtásában Sárszentlőrinc község önkormányzata is segítséget nyújt.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most... Here we go! Mi nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
4: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
4: Annál inkább.
0: Kezdődik a Top 50.
4: Top 50.
0: Pörgessétek le velünk a Paks FM hivatalos slágerlistáját. Délután 3-tól este 6-ig. A keverőpultnál Olasz Gabi.
5: Szép délutánt és önfelett rádiózást kívánok mindenkinek. Megint összegyűltünk annak reményében, hogy leforgatjuk, lepörgetjük együtt a Paks FM hivatalos slágerlistáját. Na meg abban is reménykedünk, hogy ezért sok-sok újdonsággal és meglepetés dallal találkozunk. Előre vetíthetem, hogy ez így lesz, és ezzel azt gondolom, nagy kulisszatitkot nem árulok el. Mint ahogy azzal sem, hogy Tame Impala Drakulája is bekerült az 50-es listába, a 46-dik lesz majd. Dr. Béres Verép Tamás közösre egy újdonság, ugye nem bántad meg címmel a 47-dik. Taylor Swift Opalite dala került most be, a 48-dik, de hogy itt lesz-e a The Fate of Ophelia, ez egy borzasztóan jó kérdés. By Alex és a Slap Nagybogival közösen hozza az újdonságot a Nem hiszek címűt, és itt van Zara Larsson a Midnight Sun-nál. Ezzel kezdünk, szép délutánt és jó rádiózást, induljon a Top 50, a mikrofonnál Olasz Gabi.

0: Tame Impala, Dracula című dala szólt a Paks FM Top 50-ének 46. helyéről. Mit hoz a folytatás? Például Gáspár Lacit, K. Kevinnel Forog a Föld a 41. lesz. Sony Fodera dala, Think About Us a 42. helyről szól majd. Itt lesz Furacsi, BLR, Szakács Geri triója, vagyis a Follow the Flow és a Beszívom, ez a 43. helyen. A 44-en majd itt lesz a Switch Disco, a Tom Zendájjal, vagyis Tony Watsonnal közös Ki lesz a Hideaway feldolgozással a 44. tehát, és a Ewing Moretti egy nagyon jó magyar dal, most jön itt a Paks FM-en.
1: Top 50 a Paks FM-en.
2: 45.

0: nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni.
1: 50.
0: De 50-kedni annál inkább.
2: Annál inkább.
0: Top 50.
1: Top 50.
0: A Paks FM-en.
1: 42.

0: Mégis forog a föld.
1: Gáspár Laci, Kákevin és a forog a föld. Ez szólt a 41. helyről. Továbbiakban is a Paks FM-et hallgatod és a hivatalos lágerlistát, amelyen a 36. lesz majd Sabrina Carpenter a Man Child-dal. Halott pénz gyerekek, a kórus és ugye Marsalkó Dávid csapata a 37. Szigala Jacksoni igazán pörgős nyárias vidámdala a Riptide a 38. Geszti Péter is itt lesz. Ő egy 1975-ös Fun McCoy Hustle dal alapját vette az ő dalának alapjául. Mindenki legyen rohadt gazdag, tehát a 39. Most pedig jöhet a zenei folytatás. Szombor Andrez, ezzel megyünk tovább.
2: Top 50. A Paks FM
3: 40.

Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50. Top 50. Most a Pax FM-en. 37.

0: Sabrina Carpenter énekelt, ez volt a Man Child, a 36. helyről. Ez pedig még mindig a Paks FM top 50-e. Mit hoz a folytatás és a jövő? Például Kökény Attillát Rakoncai Viktorral, Marincs Petivel biztosan tartogat. Tutto e bello, ez a felvétel a 31. lesz. Olivia Dean is énekel, a Man I Need a 32. Nem hagyunk senkit, Kowalski meg a Vega nélkül. A Dynamit a 33. helyen robban. Ray, Where's My Husband? Szól így a költői kérdés a 34. helyről. Help Chris, igazi szerelem? Ez viszont nem kérdés, hogy megint itt van. És most a 35.
1: Top 50. A Paks FM.

0: slágerlistája.
1: Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
2: Tudod már, hogy lesznek változások a Paks 1, Paks 2 élén, vagy pedig csak feltételezésként hangzott ez el?
3: Én azt gondolom, hogy megint a józanei szava kell, hogy elsőként megszólaljon. A Paks 2 vállalkozás irányítása, vezetése az egy kudarc. Magánszférában ennyi kudarcot már nem szoktak elviselni. Itt a kiváló alkalom, hogy ebből a kudarcból akkor tanuljunk, levonjuk a konzekvenciákat, és akkor itt nagyon fontos, hogy ez én szerepem úgymond ennél nem terjeszkedhet tovább, hiszen ezt kapitány miniszter úr az általa felkért

0: szakértők és az ebben illetékes államtitkárnak van lehetőség ezt a döntést meghozni. Paks 1 ugye az MVM Trustnek a része, tehát ott kérdés majd, hogy merre tovább MVM. Annyit mindenképpen el lehet mondani, és azt gondolom, hogy ez cseppet sem titok, hogy az egész ország energetikai ellátása, ennek a helyzete, azok a víziók, amik mentén meg kell majd ezt valósítani, azok komoly vita tárgyát képezik, szakmai vitának a tárgyát, és ebben én azt gondolom, hogy nagyon-nagyon benne van az, hogy az új víziókhoz, az új elképzelésekhez akkor új vezetőket kapcsolnak.
1: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről, minden pénteken délután 2-től 4-ig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Megérkeztek az új székek a Dunaszentgyörgyi faluházba, ezt a település jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a székeket a versenyképes járások program keretében kiírt pályázaton nyert pénzből vásárolta az önkormányzat.
1: És most sporthírek a Paks FM-en.
2: Gévai Zsolt a Paksi FC NB1-es csapatának eddigi másodedzője vette át a klub NB3-as csapatának irányítását. Az újdonsült vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy pozitív érzésekkel vág bele az új feladatba.
3: Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim azzal a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
2: Gévai Zsolt célja a játékosok fejlesztése és annak elősegítése, hogy akár az NB1-es szintig is eljussanak, ahogy erre a karrierútra van példa a Paksi FC élvonalban játszó jelenlegi játékosai között is.
3: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid táblatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy hanem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok és nagyon jó struktúra itt a klubon belül. Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. Most vissza a Top 50 slágereihez a Paks FM-en.
4: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája. 34.

0: husband is coming.
1: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája.
2: 33.

0: Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 31.

0: Paks FM Top 50-ének második órája. Kökény Attila, Rakoncai Viktor, Marics Peti. Ez a trió hozta a Tutto e Bellót a 31. helyre. Mit hoz a jövő, mit hoz a folytatás, milyen dalokat tartogat az előttünk álló időszak. Miley Cyrus, End of the World a 26. lesz. Lotfi Beggy dalában itt lesz Tolvaj René és LL Junior is, a holnap hajnali a 27. Milky és David Guetta közös egy újdonság a Just the Way You Are a 28. helyen. Nem régóta ismerjük a Kuplung zenekar Nyomod a gáz című dalát sem, de itt van már megint a 29. helyen. Raven Lynn pedig szolgáltatja azonnal a zenei folytatást. Ez a Love Me Not.
1: Top 50. A Paks FM
2: 30.

0: Cyrus énekelt End of the World című dala pedig a 26. lehetett a héten. Folytatódik tovább a Paks FM Top 50-e, majd nem sokára a New Level Empire dalával a Valami legyen a 21. lesz. Ezt megelőzi Kamrád, ugyanis a Hug Yourself a 22. Nagy Bogi is énekel, Dessel közösködik, a duett címe Jól leszek újra, és a 23. Martin Garrix-től most a Butterflies került be a 24. helyre, és Lotfi Begi megint itt van, ezúttal a Vétekkel közösen, ez az Álmodoztam.
1: Top 50. A Paks FM
2: 25.

nem az a rádió vagyunk. Mi nem szeretünk 70-kedni. 50. De 50-kedni annál inkább. Top 50. A Paks FM-en. 21.

0: New Level Empire, valami legyen. Ez a 21. volt. És hogy mi legyen? Hát mondjuk nagyon jó zene, amiből általában van bőven egy-egy top 50-ben. Jennifer Lopez, David Guetta közöse például pont beleillik ide. A Save Me Tonight a 16. lesz. Őt megelőzi majd a Rúzsa Magdi féle Rouge a 17-en. Itt lesz Joel Corey a Bill O'Reilly-tel a 18-on. Rácz Gergő, Orsovai René megint összeállt egy dalra. És milyen jól tették? A 19. a mind a tiéd lehet. Josh Favaz az egykori Madonna Like a Prayer 89-es dalt dolgoztát, és a 20. helyen van. Sőt, mi több? Már indul is?
1: Top 50. Most. A Paks FM-en.
2: 20.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Yngwie Malmsteen, a svéd gitárzseni júliusban ismét Budapesten játszik. Eszelős szólók, improvizációk és slágerek várnak. Jegyek eventim.hu.
2: Madonna 20 év után ismét a táncparketre hív mindenkit. Megjelent a Confessions 2. Keresd a digitális zenei felületeken és a lemezboltokban.

pihenjen a Tiszatónál, a Nyugalom szigetén, a Herceg udvarházban. Apartmanházak és szobák 2 hektárnyi zöld területen. Várja önt is a Tiszató vidék.

0: www.hercegudvarház.hu.
1: Jogomvan.hu.
0: Jogomvan.hu.
1: Jogi segítség mindenkinek.
0: Országszerte és külföldön is. Jogomvan.hu.
1: Jogomvan.hu.
2: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné tíme a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
4: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
3: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné tíme, a táborvezető.
4: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével, akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van, játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: FM Top 50-em. J-Lo és David Guetta közösét hallottuk, ez volt a Save Me Tonight a 16. helyről. Na és akkor mit tartogat a folytatás? Tóth Abigail Accent közöse a Sugar Daddy, a 11. lesz. Ezt megelőzi majd egy igazán különleges és nyárias dal, amit az ajánlóban is hallhattatok. Gordo és a Loco Loco a 12. helyről. Tolvaj Reni Túz dala a 13. Hypaton Out of My Head a 14. és Tolvaj Reni egy blokkon belül megint itt van, viszont ezúttal angolul énekel. És teszi is a Good Without You-ban már is.
1: Top 50 a Pax FM
2: 15.

0: Tóth Abigail a román Accent csapattal hozta közösen létre Sugar Daddy című dalát. Ez még mindig a Paks FM Top 50-e. Mit tartogat a folytatás? Alex Kenji-t biztosan az ajánlóban hallhattátok, és ott már bemutatkozott egy zenei részlet a Bumble-ból, ami azt gondolom a nyár kihagyhatatlan kelléke. Ez a hatodik lesz. Zola innen szép felállni a hetedik helyen. Bruno Mars volt már ennél sokkal rosszabb helyen is. Ő az egykori első helyezett többszörös aranyérmes. Most az I Just Might a nyolcadik. Valmár Szikora Robi közöse a Balatoni lány a kilencedik helyre. Férkőzött be a listára. És itt van velünk Ed Sheeran is az én legnagyobb örömömre. Ez a Kamera.
1: Top 50. Most. A Paks FM-en.
2: Tizedik.

0: rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell, több kell, több kell. Legalább 50. Top 50.
1: Top 50.
0: Most a Pax FM-en.
1: 9.

0: vidámság, nyár, felhőtlen szórakozás és egy kis Alex Kenji. Na nehogy így áll össze egy nagyszerű Paks FM nyár. Bambolé, ez a hatodik volt a top 50-ben. Na és akkor hogyan alakul a legjobb 5 sorsa? Például a második, Alex Warren a Fever Dream-mel, a harmadik helyen a román Accent Don't Leave Kylie című dalával, akik feldolgozták egykori Kylie című dalukat. A negyedik helyen éppen lecsúszva a dobogóról a 90-es évek Faithless Insomnia feldolgozása Bibi Rexával, ez a New Religion, és itt van az ötödiken Andrea Bocelli és David Guetta DNA című dala, amivel már is megyünk tovább.
1: Top 50 a Paks FM-en Olasz Gabival. 5.

Max Warren énekelt, ez volt a Fever Dream, a Paks FM Top 50-ének második helyéről. Na de hát akkor ki lehet az első? Azt gondolom, ennél aktuálisabb alig hava most, ugyanis még mindig zajlik a labdarúgó világbajnokság, és a hivatalos dala, himnusza pedig Shakirához köthető. A Die Die lett tehát az első, ez az aranyérmes dal.

0: mindjárt folytatjuk a Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök.

0: Kestek között a miniszterelnöki hivatal Izraelben adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
1: A programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
0: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
1: Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején. Faddombori most szombaton július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
0: Megérkeztek az új székek a Dunaszentgyörgyi faluházba, ezt a település jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a székeket a versenyképes járások program keretében kiírt pályázaton nyert pénzből vásárolta az önkormányzat.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

legtöbb dal, amit ismertek. Még több sláger, amit kedveltek. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra. Paks FM.

0: Gryffindor. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarországon.

0: Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. A Paksi Pálma lovastanya évek óta szervez lovastábor gyerekeknek a nagy tapasztalattal rendelkező Fritz József vezetésével, aki vallja, a lótartás lovaglás fegyelemre, kötelességtudatra nevel. A napközis és bentlakásos tábor nagy népszerűségnek örvend, ahol a lovak szeretete és gondozása mellett tereplovaglás, pályalovaglás, játékos feladatok és zárásként éjszakai lovastúra várja a vállalkozó kedvű fiatalokat, akik szerdán este a Paksi Kosár kézműves és termelői piacra is belovaskocsiztak lángosozni. A 13 éves Orbán Naomi rutinos táborozó, ez már a negyedik lovas tábora.
1: Tavaly 3 táborban volt, napi szinten 3-szor lovagolunk, lovaskocsizunk, megvan a napi 3 étkezés, és van szabadidő és pihenőidő is. Nekünk van egy külön házikunk, és ott matracokon alszunk, és most jelenleg 12-en vagyunk. Az elején féltem a lovaktól, mivel nagy testűek, de most már hozzászoktam, és lett önbizalmam. Lovagláson kívül szoktunk még földön munkázni velük, vagy játszani velük, meg napi szinten adunk nekik szénát, meg van, aki ad nekik répát enni, vagy jutalomfalatot. Nagyon szeretem a lovakat.
0: A táborlakókat összeköti a lovak iránti szeretet. A 11 éves Bauer Eliza Eszter élete első lovas táborában kitűnően érzi magát, és kedvenc lovával, Kecsessel is nagyon megtalálták az összhangot.
2: Tereplovaglás, ezek nagyon jók voltak. Nekem a Kecses a kedvenc lovam, a barátnőmnek pedig a Korel. A Kecses azért a kedvenc lovam, mert amikor ráültem, kitűnt a többi ló közül, nem úgy éreztem rajta, mint a többi magam, hanem így valahogy összekapcsolódtam vele, és így átvettem, hogy együtt tudunk dolgozni. Nagyon sok időt töltünk velük, és foglalkozunk velük rendszeresen.
0: A Siógárdi Moziklub következő vetítésén Orosz Dénes Sevelet című alkotását láthatja a közönség Básti Juli, Tenki Réka és Mészáros Béla főszereplésével, adta hírül a település a közösségi oldalán. A programra július 15-én 18 órakor kerül sor a Siógárdi közösségi színtérben. A vetítés ingyenes, a filmklubot Boldis Erzsébet vezeti.
3: És most lépjünk új mezőre!
0: Gévai Zsolt a Paksi FC NB1-es csapatának eddigi másodedzője vette át a klub NB3-as csapatának irányítását. Az újdonsült vezetőedző rádiónknak úgy nyilatkozott, hogy pozitív érzésekkel vág bele az új feladatba.
4: Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim azzal a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
0: Gévai Zsolt célja a játékosok fejlesztése és annak elősegítése, hogy akár az NB1-es szintig is eljussanak, ahogy erre a karrierútra van példa a Paksi FC élvonalban játszó jelenlegi játékosai között is.
4: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid távlatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy hanem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok és nagyon jó struktúra itt a klubon belül. Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
3: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM összekötve.

0: Paks FM. Összeköt. Minden pénteken szabad a péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: A nagyon sok paksi vállalkozó lenni vagy nem lenni kérdést csinál abból, hogy neki szerepe lesz-e a Paks 2 projektbe. Azért nyissa ki egy fodrász üzletet, mert majd jönnek az oroszok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon egyszerűsítő gondolkodás. Tehát a civil szervezetek ne arra várjanak, hogy majd az MVM-től mikor lesz elvéve ez a pénzosztási jog és visszaadva mondjuk a Paksi Atomerőmű kommunikációs igazgatójához, hanem folyamatosan figyeljék azokat a lehetőségeket, amiket majd a Tisza kormány állít és dobál, hogy oda lehet menni pénzért, és igen, emellett bízom benne, és teszek is érte, csak látom, hogy ez egy lassabb folyamat, hogy mondjuk egy paksi társasjáték klub, az általában fog tudni szerezni pénzt ezekből a Tisza kormány által kialakított csatornákon, és még pluszba, mivel ő viseli a Paks erőmű közelségének a kvázi a kockázatát, ezért innen is. De mondom, én azt látom most, hogy ott az említett hajó, ahogy kormányozzuk ezt a nagy csatahajót, hogy azt lehet, hogy hamarabb fogunk tudni elérni, hogy a civil szféra pénzhez jusson, mint hogy az MVM vissza alakuljon.
0: Szabad péntek! Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: Mindjárt folytatjuk. A Best of élesztő összeállítással. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a

0: Között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
1: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
0: A táborozók napi háromszori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné Tíme, a táborvezető.
1: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével. Akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni. Ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van. Játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán. Jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
0: Lejárnak a régi személyazonosító igazolványok. Sárszentlőrinc község önkormányzata közösségi oldalán hívja fel a lakosság figyelmét, hogy 2026. augusztus 3-án végleg megszűnik a régi könyvformátumú személyazonosító igazolványok érvényessége. Az érintetteket arra kérik, mielőbb kezdeményezzék okmányuk cseréjét. Azok számára, akik egészségi állapotuk miatt segítségre szorulnak, az új okmány igénylésében elérhető a kormányablak busz szolgáltatása. Emellett a kérelmek kitöltésében és benyújtásában Sárszentlőrinc község önkormányzata is segítséget nyújt.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a paksfm slágereihez és a Best of élesztőhöz. Mindjárt kezdünk.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Megérkezett következő vendégem, Pincési Ágnes, a II. Rákóczi Ferenc Általános Iskola frissen kinevezett igazgatója. Szia, jó reggelt!
2: Jó reggelt, üdvözlöm a rádió hallgatókat.
1: Augusztus 16-ával veszed át majd az iskola vezetését. Először is gratulálunk a kinevezéshez. Köszönöm. Mennyire érintett váratlanul, vagy hogy mondjam, tehát hogy mennyire gondoltad te azt, hogy te leszel az igazgatónak kiválasztva, és nem más?
2: Kétesélyes volt azért ez a döntés, úgyhogy izgatottan vártuk, a tantestületem is, én is, de nem voltam biztos benne az utolsó pillanatig.
1: És milyen érzések kavarogtak benned, amikor megtudtad, hogy te kaptad meg ezt a lehetőséget?
2: Mondok egy szokatlan dolgot, megkönnyebbülés.
1: Tényleg?
2: Igen.
1: Na, hát ezt fejtsd ki,
2: hogy kérlek. Vége van, hogy döntés született, hogy én leszek a felelős, és hogy amit megálmodtam, azt most megvalósíthatom.
1: És egyébként most tételezzük fel, hogyha nem te kaptad volna, akkor milyen szájízzel tudtál volna együtt dolgozni a későbbi igazgatóval?
2: Nehéz ügy, mert személyesen ismerjük egymást gyerekkorunk óta. Tanítottam mind a két gyerekét. Tehát vannak közös barátaink, úgyhogy olyan szempontból nehéz lett volna, hogy ő kívülről érkezik, míg én azért belülről, és belülről más lát az ember.
1: Aha, értem. Na, de hát nem így történt, mert végül is ugye te kaptad meg a bizalmat, és meddig is 2000, mert most mi van? 5 évre, ugye?
2: Így öt van,
1: évre. Szóval jó sokáig még. Igen, akkor van idő arra, hogy megvalósítsd az elképzeléseidet, amiről mindjárt beszélni is fogunk, de előtte még egy kicsit beszélgessünk arról, hogy mi vezetett téged a pedagógusi pályára.
2: Családi tradíció, aminek nagyon-nagyon-nagyon sokáig ellenálltam. Édesanyám, édesapám is pedagógus volt, ugyanebben az iskolában, mind a ketten innen mentek nyugdíjba. És egy darabig én ellenálltam, hogy minden leszek, csak tanár nem, és akkor ugye a gimnázium utolsó évében mégis fordult a kocka.
1: És ezt minek tulajdonítod? Tehát, hogy minek tulajdonítod magát az ellenállást, és minek tulajdonítod a változást?
2: Belülről látni ezt a szakmát, úgyhogy mind a két ősöd az, azért elég nehéz. Tehát én tudtam, hogy ez mekkora áldozat. Sokszor. Tehát például édesanyám órákon keresztül írta elő a füzeteket a 7 pettyes katicákkal az elsősöknek. Apukám pedig régen úttörő vezető volt, és az egész megyére kiterjedő szervező feladatokkal járt, úgyhogy ez egy nagyon sok szabadidőt is igénylő pálya. És úgy éreztem, hogy nem vagyok biztos benne, hogy ezt akarom csinálni.
1: Aha, értem. És akkor a változás, a fordulópont, az volt valamilyen eseményhez köthető, vagy
2: nem,
1: csak
2: azt
1: úgy egyszerűen?
2: Nem, eljött az a pillanat, hogy mi más lehetnék.
1: Aha, ja, értem, oké. Jó, és akkor az lettél, és mióta is tanítasz?
2: 1999 óta, tehát egy évezreddel ezelőtt kezdtem. Úgyhogy elég régóta. És érdekes módon, amikor lekértük a szolgálati éveimet, ugye a pályázat beadásához, akkor kiderült, hogy én mindig is itt dolgoztam. Pedig helyileg Németkéren kezdtem, majd a Dunakömlődi Általános Iskolába folytattam, és az összevonások valahogy úgy érintették ezt a három intézményt, hogy ez végül egy.
1: Az, hogy intézményvezetőnek jelentkeztél, az saját ötlet és ambíció volt, vagy a kollégáid ambicionáltak, hogy jó lenne, ha jelentkeznél?
2: Az elődöm ambicionált. Én nagyon sokáig ennek ellenálltam, és mindig közöltem, hogy a legkényelmetlenebb szék ebben az iskolában az igazgatói. Míg egyszer pontosan emlékszem a pillanatra, amikor Antoni Edit mellém ült a tanáriban a számítógép mellé, és közölte, hogy én nem véletlenül küldök neked e-maileket a továbbképzésekről a vezetőképzőre. Te meg kidobod őket csak úgy a szemétbe, hanem Ági, nyugdíjba fogok menni, és kell valaki, aki olyan régóta van itt, olyan régóta látja, benne van a vezetőségbe, és ismeri annyira, és szereti kellőképpen ahhoz, hogy beálljon ebbe a feladatba. És akkor én hazamentem, megbeszéltem a férjemmel, hogy mi lenne, ha, és elkezdtem gondolkodni, és ott elvesztem. Mert beleszerettem abba a gondolatba, abba az álomba, amit elképzeltem, hogy milyen lenne az én iskolám. És onnantól vége volt ennek, onnantól már az összes energiámat erre fordítottam.
1: Na és milyen lenne a te iskolád, hogyha össze kellene foglalni?
2: A programomban ezt az életiskolájának neveztem el, ugyanis én mindig a fordítva gondolkodom, tehát a vég felől a kezdethez, és én azon gondolkodtam, hogy a mai világban mit tudnánk adni a gyerekeknek, ami tényleg hasznos. Ugyanis olyan gyorsan változik a világ, olyan gyorsan változik a technológia, olyan eltérő körülmények között kell helytállniuk ezeknek a gyerekeknek, hogy igazából maga a tananyag az kevés. Az lehet, hogy nem is annyira fontos.
1: Sőt, ezt akartam mondani, hogy egy része lehet, hogy ki is dobható.
2: Nem biztos, hogy kell tudni a hagyma minden egyes gyökérének a kis nüansznyi dolgait, nem biztos, hogy kell tudni, hogy mire gondolt a költő. Inkább azt kell elsajátítani, hogy nagyon gyorsan tudjunk alkalmazkodni a változó körülményekhez. Hogy úgymond reziliensek legyünk, hogyha fel is borul a rendszer, nagyon gyorsan helyreállítsuk a lelki nyugalmunkat, békénket, hogy megtanuljunk egymással élni, együttműködni, kreatívnak lenni, és legyőzni a mesterséges intelligenciát a természetessel, és ez nagyon fontos, és az egész programot arra építettem, hogy ennek megfeleljünk. Tehát, hogy a gyerek többet tanuljon, mint maga a tananyag. A tananyag az fontos, az egyfajta építőkő. Ez olyan, mint az izmok edzése, hogy saját testsúlyunk, vagy a súlyzó nélkül nem tudjuk edzeni. Tehát az agyunkat se tudjuk a tananyag nélkül, annak az elsajátítása nélkül edzeni. Szükség van rá, de hogy az éppen micsoda, az majdnem mindegy. Sokszor, főleg nyolcadikosoknál én magam megkérdezem, hogy melyik művet szeretnék olvasni, és bedobok három címet, és akkor ők választhatnak. Mert igazából mindegy, hogy Kosztolányi lesz-e, vagy éppen Juhász Gyula, mert mind a kettőből tanulhatnak.
1: Ez abszolút így van, és nagyon szimpatikus egyébként, amit most így megfogalmaztál filozófiaként, mert tényleg azt látja az ember, hogy nagyon sok olyan dolgot tanítanak az iskolában, ami jelenleg nem reflektál arra, ami a gyerekek igénye, ez pedig a gyakorlati tudás. Én úgy veszem észre, mert hogy otthon nem tanulják meg általában a gyerekek, és mondjuk, ami még 20-30 évvel ezelőtt igaz volt, hogy egy meglehetősen jó gyakorlatias tudást hoztak a gyerekek az otthonról, az ma már szerintem nem igaz, és ezért nagyon fontos, hogy bizonyos elméleti dolgokat, amik, hát hogy mondjam, tehát a definíció, tanulás, magolás, stb. Dolgokat, azt hagyjuk el, viszont hozzuk be a gyakorlati dolgokat, és egyébként akkor az elméletet is könnyebben meg fogja érteni.
2: Valójában pedagógiai kutatások bizonyítják, hogy az iskolai tananyagnak a 20%-a marad meg. Tehát gyakorlatilag 80%-a kukába kerül, viszont ha a gyerek megtanul tanulni, az már jó. Ha megtanul együttműködni a társaival, kifejteni a véleményét, kiállni a véleménye mellett, és azt képviselni, az már az egész életében szükséges lesz. Ehhez viszont tényleg el kell ezeket sajátítania. Úgyhogy ez rendkívül fontos az én megítélésem szerint.
1: És hogy tudod ezt összeegyeztetni a nemzeti alaptantervvel? Tehát ez a kettő dolog nem üti egymást?
2: Igazság szerint, hogy hogyan tanítunk meg valamit, az ránk tartozik. Azért abban a nemzeti alaptanterv is megengedő. Tehát a módszer az a tanártól függ, az a pedagógus dolga. És elődeim közül az egyik mondta, hogy egy értelmes gyereket egy értelmes tanár bármilyen módszerrel meg tud tanítani.
0: Ez a Paks FM.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Akkor egy kicsit beszéljünk arról, hogy mik azok az értékek, amik az egész eddigi pályafutásodat végigkísérték, és amiket viszel tovább a vezetői létbe is.
2: Hát a legfontosabb, hogy a gyerek van azért a középpontban, de nagyon érdekes dolgot fogok mondani, nem a gyerek igényei, hanem a szükségletei. És ez a kettő nem ugyanaz. Mert lehet, hogy a gyerek azt igényli, hogy éjfélig mondjuk Xboxozzon, de a szükséglete az az alvás. Tehát gyakorlatilag én mindig arra figyelek, hogy az adott életkorban mi az, ami nekik fontos, és hogy azt valamilyen plusz formájában megadjam. Ha az a konfliktus kezelés, akkor az. Ha ő megtanuljon tanulni, akkor az. Nagyon szeretem felmérni például a tanulási preferenciáit a gyerekeknek, és ez nagyon informatív, ugyanis nem egyformán tanulunk. És ha én rátolom az enyémet, akkor nem biztos, hogy ő fogékony lesz arra. Én ugyanis vizuális típus vagyok, ez aki látás alapján tanul, de például az előző osztályom többsége az hallás alapján tanuló volt. Nekik változtatnom kellett az én tanítási stílusomat, többet kellett beszélnem és beszéltetni őket. A mostani osztályom igazi kihívás, mert ők meg mozgásos tanulással működnek, tehát őket meg kell mozgatni óra közben, ki kell vinni a zsibongóban, hagyni kell, hogy közben mászkáljon, sétáljon, vagy akár drámapedagógiai módszerekkel játszon egy jó nagyot, ők másképp tanulnak. És én azt mondom, hogy igen, ilyen szempontból a gyerek abszolút a középpontban van, mert neki kell komfortosan éreznie magát az iskolában. És amit minden eddigi osztályom megtanult szerintem, hogy nem tűröm el, hogy egymást bántsák. Tehát, és ebben egyébként a szülőkben nagy segítségre leltem, a mostani osztályom és az előző osztályom is teljesen partner ebben a dologban, és bizony-bizony elkapják otthon a gyereket, hogyha nem úgy bánik a társával, ahogy az kellene.
1: Most azon gondolkodtam, miközben beszéltél erről, hogy mennyire figyelsz arra, hogy egy adott osztálynak mi a tanulási stílusa, hogy azért ez meló, meg odafigyelés a tanárnak is pluszba, hogy a nem a megszokott módszerek szerint tanítson. Ezt a kollégáid könnyen fogják venni szerinted? Ezt gondolom azért elvárás szintjén is meg fog fogalmazódni akkor.
2: Mivel munkaközösség vezető voltam, és az osztályfőnöki munkaközösséget vezettem, hát mondjuk úgy, hogy én ezt már lenyomtam a torkukon. Megcsináltuk egész év folyamokon ezeken a méréseket, és számukra is informatív volt, és aki erre fogékony volt, az meg is tette a változtatást, illetve közölték a szülőkkel, elmondták a gyereknek, mert másképp kell annak tanulnia. Sokszor a szülő is beleesik abba a hibába, hogy ő tanult, azt nyomja a gyereknek. De lehet, hogy a gyerek más típusba tartozik, tehát neki másképp kell.
1: Igen, ez egyébként teljesen így van. Szerintem is. Az intézménynek magának szerinted mi a legnagyobb erőssége, amire építeni tudsz?
2: A jéghátán is megélés, szerintem.
1: Ez alatt mit értesz?
2: Én végig gondoltam, amikor elkezdtem írni ezt a pedagógiai hitvallást, illetve az igazgatói programomat, hogy mi az, ami ezt az intézményt a most már csak nem 50 évben a felszínen tartotta, és valahogy mindig az volt, hogy életre való gyerekeket nevelt. Tehát magukért kiálló, nem mondom azt, hogy törtető, de karakán, jópofa gyerekeket neveltünk eddig, és én erre építenék ezután is.
1: Meg egyébként nagyon színes közegből jönnek szerintem, ami még egy erősség tud lenni, hogyha ebből tud az ember, vagy tudnak a tanárok egy jól működő közösséget építeni. Tehát nincs szűrve, idézőjelben nincs az, hogy csak a leggazdagabb családok gyerekei érkeznek oda.
2: Nem elit iskola.
1: Így van.
2: Minden reprezentatív mérésnél benn vagyunk a kiválasztásokban, kiválasztott intézmények között, ugyanis leképezzük a társadalom teljes spektrumát.
1: Abszolút, igen.
2: Tehát teljesen az elejétől a végéig, a legszegényebb közektől a leggazdagabbik, és lehet, hogy azok egy padban ülnek. Tehát aki tényleg életre akarja nevelni a gyereket, az jó közegre talál ebben az iskolában, mert minden van. És az együttélést azt megtanulja a gyerek mindenféle közegből érkező társával. És ez fontos.
1: Abszolút, abszolút. És van olyan terület, aminek a fejlesztését kitűzted célul egyébként kifejezetten? Mert úgy érzed, hogy talán abban tudsz a legtöbbet megmutatni a vezetői képességeidből, hogy mondjuk egy adott területet hogy mondjam, megújítasz, megreformálsz.
2: Talán a belső és külső kommunikáció lesz a legfontosabb. Hogy amit jól csinálunk, arról tudjon más is. Mert valamilyen rejtélyes fognál fogva a magyar társadalom mindig azzal foglalkozik, ami nem működik. És valahogy úgy van, hogy ami energiát kap, az elkezd virágozni. Tehát én nem szeretném, hogy az virágozna, ami nem működik. Tehát a fókuszt arra szeretném tenni, ami jó. És a kollégákat is rávenni arra, hogy az menjen kifelé, ami érték, amibe beleöltük az energiánkat, a tudásunkat, a teljes idegrendszerünket, az menjen ki. Hogy ezt jól csináljuk. És nagyon sok jól képzett, több diplomás, elhivatott kollégám van, akire ebben lehet építeni.
1: Uh-huh. Ugye a mai gyerekek azok egészen más kihívásokkal szembesülnek, talán lehet ezt mondani, mint korábban. Szerinted milyen szerepet tölthet be egy jól működő modern általános iskola a mai gyerekek életében?
2: Képessé teheti arra, hogy bármilyen közegben megtalálja a támogató közösségét. Hogy kapcsolódási pontokat keressen és találjon, és ez nagyon fontos, és ezt sokszor alábecsülik szülők és gyakran pedagógusok is. Úgy fogalmaztak egyébként, hogy a magányos gyerek az okos lehet, de intelligens nem, mert úgy fejlődünk, hogy egymáshoz csiszoljuk az agyunkat. Tehát szüksége van a társára, az egy tükör, az egy ütközési pont, egy ellenállási pont, egy meggyőzendő valaki, akivel közösen tudnak létrehozni valami igazán nagyszerű dolgot, és én erre kifejezetten törekszem az óráimon, azokkal a projektekkel, amit az idén is megvalósítottunk, és imádom, amikor csinálják a gyerekek, és segítség nélkül. És most már elértem tényleg a saját osztályomban, akik egyébként hetedikesek voltak, tehát jövőre nyolcadikosok lesznek, hogy ha beviszek egy problémát, akkor ők nem meghátrálnak, vagy megijednek, vagy frusztráltak lesznek, vagy szoronganak, hanem összedugják a fejüket a társukkal, mint valami feladat köré csoportosulnak, és megoldják. És lehet, hogy az egy teljesen komfortzónán kívül eső valami, de ők mivel a társakban bízhatnak, hogy majd ő segíteni fog, vagy közösen ki fogjuk találni, ezért nincs az a stressz, hogy hú, teljesítenem kell, és ez a kreatív energiákat abszolút elszabadítja. És nagyon szeretem egyébként kívülről nézni ezt, amikor ők ezt csinálják, imádom. Egyszer egy továbbképzésen megkérdezték, hogy milyen tanárok szeretnénk lenni, és akkor be kellett mutatni, és a példát is, hogy az ember ezt hogy csinálja. Hát én inspiráló tanár szeretnék lenni, azt hiszem vezetőként is inspiráló vezető szeretnék lenni, aki úgy szabadjára engedi ezeket a kreatív energiákat, és hagyja, hogy menjenek a saját útjukon.
1: Szerintem ennek nagyon örülnek a kollégáid is, és hát reméljük, hogy a rendszer is, tehát az oktatási irányítás is olyan lesz, ami ebben segít téged is, mert hogy azért nyilván sok meghatározottság van felülről is. És még egy utolsó kérdést engedj meg, sajnos elment az idő, pedig még nagyon sok mindent tudnék kérdezni itt a pedagógus és vezetői filozófia kapcsán, de ugye az igazgatói munka az viszonylag sok felelősséggel jár, és neked mi az, ami úgy gondolod, hogy segíteni fog megőrizni a munka és a magánélet között az egyensúlyt?
2: Szerintem az, hogy a férjem nem pedagógus. Ő ugyanis az erőműben dolgozik anyagvizsgálóként, és egy biztos külső nézőpontot szokott biztosítani, közli, hogy na jól van, most aztán ne tovább. De egyszer megfogalmaztam, amikor több mint egy délutánt gondolkodtunk egy kolléganővel egy olyan problémán, amit nem mi okoztunk, hogy ti rosszul vagytok húzalozva. Vegyétek tudomásul, hogy ez nem a ti gondotok, nem ti okoztátok, közöljétek egyszerűen a szülőkkel, hogy ez a helyzet állt elő, és majd ők döntenek. Mert mindent meg akar oldani a pedagógus, túl sokat vállal most már szerintem is. Meg kéne húzni a határt, a férjem ebben a határhúzásban elég jó.
0: Ez a Paks FM és a

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Gévai Zsoltot, a Paksi FC MB3-as csapatának új vezetőedzőjét köszönhetem itt a stúdióban. Szia, jó reggelt!
2: Szia, jó reggelt! Üdvözlöm a hallgatókat!
1: Hát először is gratulálok a pozícióhoz és a kinevezésedhez. Milyen érzések te kell vágsz bele ebbe a kis kalandba?
2: Köszönöm szépen! Nagyon pozitív érzésekkel vágok bele ebbe a kalandba. Úgy érzem, hogy egyezik az én elképzeléseim azzal a jelenlegi feladattal, hogy vezetőedző lehetek. Ez is volt a célom, amikor elkezdtem a futball után edzősködni, hogy nyilván bizonyos lépcsőfokokat megjárva saját feladatom lehessen, és most hál' Istennek ez adott.
1: És ugye másodedző voltál eddig az NB1-es csapat mellett. Ez mennyiben segíti a te MB3-as vezetőedzői pozíciódat, és mit tudsz magaddal vinni onnan, amit esetleg ott tanultál, onnan hozol, amit be tudsz építeni?
2: Nagyban segíti a jelenlegi helyzetemet. Azért fontos szerintem, amikor az embernek van egy ilyen átállási lehetősége a futball után, hogy ne egyből csapjon bele akár egy ilyen vezetőedzői pozícióba. Persze minden út más. Nekem ebben a szempontból szerencsém volt, illetve a klubnak köszönhetően egyből, ahogy abba hagytam a futballt, csatlakozhattam a stábhoz. Ugye 4 évig voltam másodedző. Nyilván a másodedzői teendők azok azért nem ugyanazok, mint egy vezetőedzői feladat, de nyilván a másodedzőnek egyik legfőbb feladata a napi edzések mellett a meglátásait tolmácsolja az aktuális vezetőedzőnek, viszont a vezetőedző hozza mindig a döntést, a végső döntést, ője úgymond a felelősség, és nyilván ebben nekem nagy segítség volt ez a 4 éves tapasztalat, de azért már most látom, hogy nyilván, amit említettem, hogy a felelősség azért nagyobb, az ember vezetőedző, de én azt szeretném is, hogy legyen rajtam felelősség.
1: Szóval akkor sokkal komplexebb a feladatod, és ez téged motivál ezek szerint.
2: Abszolút, amit mondtam, ez a felelősségvállalás, ez, ha lehet így mondani, én mindig szerettem, hogyha van ilyen feladat. Ez a vezetőedzői poszt, ez meg is kívánja.
1: És ez az a plusz, ami miatt igent mondtál, nem tudom, hogy felkérés érkezett, vagy pedig, nem tudom, te ambicionáltad, és akkor egyszer csak jött ez a lehetőség.
2: Hát ilyen is helyzet alakult ki. Ugye az első csapathoz érkezett a Bognár Gyurinak a fia a másodedzői pozícióra, mellette nyilván én is szerettem volna vezetőedzőként kipróbálni magamat, és ha már így alakult ez a helyzet, akkor én mindenképpen egy önálló feladatot szerettem volna kapni, amiben ilyen döntési jogaim lehetnek, illetve a közeljövőben a pályámat ez úgy gondolom, hogy ez viszi előre, mert amikor elkezdünk edzősködni nyilván, akkor még nem biztos, hogy mindenkibe kialakul, hogy utánpótlásba szeretne dolgozni, felnőttekkel szeretne dolgozni, vezetőedző szeretne lenni, vagy esetleg a másodedzői poszttál hozzá közelebb. Én magamról azt gondolom, hogy vezetőedző szeretnék lenni.
1: Mi volt a benyomásod azokról a játékosokról, akit ismersz a keretedből? Tehát milyen volt az első találkozás velük?
2: A mostani, vagy a régi?
1: A mostani.
2: Hát, nyilván az előző időszakban azért kész felnőtt játékosokkal dolgozik az aktuális stáb. Itt az NB3-ban olyan játékosok vannak, akik az ifjúsági bajnokságot már kinőtték, de még a felnőtt bajnokságra még nem biztos, hogy készen állnak, és ebbe kell nekik segítenünk, nem csak a fizikális, illetve szakmai oldalról, hanem ebben az átállásban is, mert úgy gondolom, hogy ez egy nagyon nagy ugrás az utánpótlásból egy felnőtt bajnokságban való átállás, és ez nem mindenkinél megy olyan zökkenőmentesen, úgyhogy nekünk erre is figyelni kell azért.
1: Miben látod a legnagyobb erősségüket?
2: Hát a pimassávuk, a szemtelenségük, a fiatal énjük, ugye rengeteget tudnak dolgozni, és abszolút vevők is rá, tehát a hétköznapokban ez abszolút érződik. Nem nagyon van olyan kérés vagy feladat, amit ne 100%-osan csinálnának, illetve nem úgy vetnék bele magukat. Úgyhogy ezt gondolom az egyik legnagyobb erősségüknek.
1: Milyen futballt szeretnél látni tőlük?
2: Olyan, ami a mai trendeknek megfelelő, tehát egy kezdeményező védekezésben is már az ellenfél tér felén agresszíven nyomásra lehelyezni az ellenfeleket, labdákat szerezni, felvállalni akár az egy-egy játékot is, és azokból a labdaszerzésekből nyilván egy gyors ellentámadásokat vezetni, hát ez egy vágyálom, ez nem fog mindig így sikerülni, mert ez mindig a fontos, hogy az ellenfél, van egy ellenfél is, és hogyha ő más játékot alkalmaz, akkor nyilván te nem fogsz tudni ezt annyira rájuk erőszakolni. De mondom, a mai trendeknek megfelelően egy dinamikus, előrefele való gondolkodásban gondolkodni kéne, és amiben szerintem a játékosok ebben tudnak a legtöbbet fejlődni. Persze kell őket inspirálni, kell őket beállítani, de inkább azt mondom, hogy kezdeményezzenek, hogy bátran vállalják fel magukat, bátran játszanak, mert hogyha hibáznak is, tehát hogy felvállalják a hibát, akkor mennek vállalkozni. Hogyha kivárásra játszunk, vagy kivárásra játszanak, akkor nem biztos, hogy belőkerülnek olyan szituációba, amiből tanulhatni fognak.
1: Uh-huh. Egyébként Bognár György is ugye ezt a szemléletet képviseli, ezt a támadó jellegű futballt. Te tőle tanultál-e tekintetben sokat, vagy pedig már a profi karriered során is téged is ez a szemlélet jellemzett?
2: Nem mondanám, hogy ez a szemlélet jellemzett. Nyilván az általa közösen elvégzett 4 év azért az emberben hagy nyomokat, tehát láttam, hogy lehet eredményt elérni, mert úgy érzem, hogy az elmúlt időszak az nagyon sikeres volt a klub életébe, és hát igen, ez a jövő szerintem. Hát látszik is, hogy a más bajnokságokban is azok a probléma szokott lenni az ellenfeleknek, hogyha valaki ilyen agresszíven játszik. Persze ezekben lehet némi finomításokat eszközölni, mindenkinek van egy saját elképzelése erről, de igen, nagyjából hasonló ebbe a gondolkodásunk.
1: Az öltözőben milyen értékeket szeretnél látni, meghonosítani?
2: Hát legfőképpen nekem nagyon fontos az őszinteség, a nyílt kommunikáció, szerintem az visz előre, meg hát egyfajta olyan alázat a munkád iránt, a sport, a futball iránt, ami szerintem elengedhetetlen a mai életben, de a sportban kimondottan. Nyilván az, hogy mit csinálsz a pályán, azért mi vagyunk a felelősek, vagy ott az öltözőben, amikor ott vagyunk együtt, de az, hogy előtte, utána azt próbálom a srácoknak átadni, hogy rengeteget kell azért tenni, dolgozni, hogy eljuthassanak arra a szintre, amilyen szintre szeretnének. Azért látszik, vannak pozitív példák, akár a magyar futballban is, igenis kemény munkával, tudatosan készülve azért lehet eredményeket elérni.
1: Igen, és mi az, amiből nem engedsz? Mi az az érték, vagy mi az, amit nem szeretnél látni az öltözőbe semmiképpen?
2: Hát a lustaságot, meg a kicsit a visszafogottságot.
1: Aha. Az elődöttől veszel át valamit, amit úgy gondolsz, hogy nagyon jól csinált, és szeretnéd tovább vinni?
2: Nézd, azt gondolom, hogy most nyilván nem az én tisztem megítélni a mások munkáját, de azt mindenképpen megemlíteném, hogy az a fajta segítséget, amit a fiataloknak ő átadott felfelé államoltatásba, most statisztikát nem hoztam, illetve számokkal nem készültem, de rengeteg játékosnak segített abba, hogy egyről a kettőre, úgymond az NB3-a szintre az NB2-re, vagy esetleg az NB1-hez jusson. Számtalan ilyen játékos volt. Én örülnék, hogyha én is ehhez hozzá tudnék járulni.
0: Ez a Paks FM és a Best of élesztő.

0: Ez a Paks FM és a Best of Élesztő.
1: Hogyan jellemeznéd magadat vezetőként? Ugye másodedzőként azért már van némi tapasztalatod, tehát szigorúnak, motiválónak, következetesnek, nem tudom, bármi, ami eszedbe jut magaddal kapcsolatban, hogy hogyan jellemezd magad?
2: Következetes lenni, maradni. Nagyon nem biztos, hogy az olyan egyszerű. Ebbe szerintem segít az őszinteség. És nyilván az ember szeretné motiválni is, tehát ezeket nagyon jó, hogy mondtad, mert ezek fontos dolgok. Jelen pillanatban azt látom magamon, hogy kicsit ilyen hangosabb vagyok, halsányabb vagyok, de szerintem ez azért is van, mert ugye rengeteg olyan dolog van, amit az ember, ha belekerül a szituációba, azt ott rögtön gyorsan tudja esetleg vagy megelőzni és segíteni abba, vagy éppen elemezni az adott szituációt. Itt nekünk lehetőség, ami nekem lehetőségem van arra, mert ugye itt azért mérkőzések közben is ugye hallják a hangomat, mert azért nincsenek annyian a mérkőzéseken, de hogyha most elképzeljük, hogyha sikerülne olyan pozícióba kerülni majd vagy a későbbi jövőbe, akkor nem biztos, hogy hiába ordibászott a pálya szélén, nem biztos, hogy eljut a játékosokhoz az az instrukció, de itt ez most jelen pillanatban működik, egyébként nem szeretnék hosszú távon ilyen joystickoló edző lenni, de most azt gondolom, hogy nyilván én is formálódok, tudom, hogy majd milyen szeretnék lenni, aztán majd meglátjuk nyilván, hogy ezt mennyire sikerül nyesegetni magamnak.
1: Hát figyelj, én úgy tudom, hogy Bognár György régebben sokkal vehemensebb volt a pályaszélén, most meg általában karba tett kézzel ül, úgyhogy igazából előtted van, nem egy ilyen fejlődési lehetőség?
2: Igen. Nyilván azért neki hatalmas tapasztalata van, amit ugye az évek alatt akár játékosként, akár edzőként összegyűjtött. Mondhatom, így nyilván neki azért így az kialakult, meg így könnyebb. Jelen pillanatban mondom, én most ilyen úton vagyok még, aztán majd remélem, hogy én is egy kicsit így nyugodtabban fogok tudni a meccseken a pályaszélén viselkedni, de most jelen pillanatban nem érzem azt, hogy ebbe változnom kellene, mert még egyszer mondom, így tudok legjobban segíteni. Én pályán is inkább a posztomból adódóan, meg az edzőknek a felén való kéréséből is kiindulva irányítottam, vagy szerettem kommunikálni a társakkal. Most még ugye az átállásban vagyok, hiába voltam ugye eddig másodedző, vagy ilyen 4 évig másodedző, most vezetőedző. Mondom, még én is formálódok, de jelen pillanatban úgy érzem, hogy az most még kell a srácoknak.
1: Oké, milyen célokat fogalmaztál meg erre az évre, és mi az, amivel elégedett lennél a szezon végén?
2: Elsősorban itt a feladat a játékosoknak a fejlesztése, akár napi szinten, akár rövid távatokba gondolkodva, amit az előbb is említettem, hogy szeretném a játékosokat hozzásegíteni ahhoz, hogy ha nem is nyilván az NB3 és az NB1 között nagyon nagy a lépcsőfok, viszont vannak olyan lehetőségek, ugye a klubnak is vannak olyan kapcsolatai, hogy aki megérik az NB2-es megmérettetésre, azt ugye följebb tudják léptetni, és akkor utána meg, hogyha ott is jól tud muzsikálni, akkor még ugye ott van az első osztályú lehetőség. Szerintem ez nagyon jó lépcsőfok és nagyon jó struktúra itt a klubon belül. Úgyhogy a játékosoknak ez megadott, mert hiszen számtalan példa van az első csapat öltözőjében, akik ezt az utat követték végig, úgyhogy ez is egy pozitív dolog. Szeretném ehhez hozzásegíteni a játékosokat.
1: Az edzői pályán ott folyamatos a tanulás. Neked van olyan szakember, akár magyar, akár külföldi, vagy futballfilozófia, ami különösen nagy hatással volt, van rád, és akit szeretnél követni, vagy amit szeretnél követni?
2: Én mindig is sok meccset néztem, illetve sok bajnokságot is. Szeretném a saját utamat járni, de nyilván nem kikerülve a kérdés, azért rengeteget lehet ma már tanulni, rengeteg mérkőzés van a tévékben, fönn van az interneten, rengeteg elemzés van. Az ember ezeket, hogyha figyeli, követi, esetleg be tudja illeszteni a saját elképzeléseibe azt. Folyamatosan változik a futball is, folyamatosan hoznak ugye új szabályokat, ami azt szerintem butaság lenne, hogyha az ember nem akarna alkalmazkodni, mert akkor lemaradna. Tehát olyan filozófiák szeretnék én is, amiben van rugalmasság. Tehát nem lehet, hogyha úgy adja a jóisten, hogy 30-40 évig az ember edzősköd, tehát nem, 30-40 évig nem tudsz ugyanabban a filozófiában végig irányítani a csapatot. Folyamatosan alkalmazkodni kell, amit az előbb mondtam, szabályokhoz, ugye módosításokhoz. Szóval nyilván ezeket a trendeket, ezeket követni kell, és az adott, szerinted az adott jó dolgokat be kell éleszteni a saját elképzeléseidbe.
1: Nemzetközi összehasonlításban a magyar NB3 hol tart?
2: Nem is a nemzetközihez hasonlít, talán igazából összeinkább lépcsőfokokban gondolkodnék. Amit mondtam is, az NB3 az egy olyan, nálunk legalábbis itt a második csapatok vannak, amit mondtam, ismételve magamat, hogy az utánpótlásból kijövő gyerekek még nem készek arra, hogy a felnőtt bajnokságokban találkoznak ugye a felnőtt játékosokkal. Ott fizikailag is, gyorsaságban, a játék gyorsaságban is nagyon nagy a lépcsőfok. Nekünk itt ez a feladatunk, hogy ezt minél hamarabb meglépjék, és akkor utána, amit mondtam, hogy ezeket szépen felépítve, akik arra érdemesek, reméljük minél többen azokat szépen így NB2, NB1 szintig eljuttatni. Amit meg kérdeztél, nyilván az NB1-hez hasonlítanám nyilván a nemzetközi szintet, tehát a Magyarországon inkább abból indulnék ki. Én látok előrelépést akár válogatott szinten is, hiába sajnos nem jutottunk ki ugye most a világbajnokságra, de azért látszik az, hogy tehát nekem nagyon nagy öröm, akár csak nézők itt is otthonról nézve az, hogy teljesen mindegy, kivel játszik a válogatott, megtelik a Puskás Aréna. Tehát az nem csak azon múlik, tehát azon múlik egy olyan pozitív szakmai előrelépés látható, a néző se hülye, de nem lehet becsapni. Tehát azért látszik az, hogyha pofozógép lennél, nem mennének ki annyian. Látszik, hogy vannak eredmények, nyilván mindegyünk, az ottani stáb is biztos, meg a játékosok is azt szeretnék, hogy minden mérkőzésen győzelemmel hagynák el a pályát, de az elmúlt időszak nekem azt mutatja, hogy igenis lépkedünk előre, hol nagyobb léptekkel, hol kisebbekkel, de én szerintem a fejlődés az tetten érhető.
1: Ha már a VB-t említetted, nézed, követed?
2: Igen, igen. Hát nyilván a hajnali meccseket azt hanyagoljuk, de felvételeket, meg hogyha olyan európai számításban, emberi időben vannak a mérkőzések, akkor igen.
1: És kinek szurkolsz? Vagy szerinted ki lesz, aki benne lesz, aki fönt lesz a dobogón? Kiket vársz oda?
2: Hú, hát spanyolok szerintem nem úgy kezdte, nem annyira gördülékenyen kezdték a tornát, de azért látszik, hogy meg hát a komoly potenciál van bennük, rengeteg jó játékos van, franciák szintén azt mondom, hogy van 20 kész játékosuk igazából, hogyha az adott kezdőt nem is sikerül úgy eltalálni, akkor a padról így, hogy öcsere lehetőséged van, elég könnyen bele lehet nyúlni a mérkőzésekbe, és elég jól meg lehet változtatni az adott mérkőzés. De én személy szerint az argentinoknak szurkolok, a szenvedélyük nekem nagyon átjön a meccs elejétől az egész lefújásig, meg hát nyilván a Lionel Messi miatt szeretnénk, én is, hogyha egyszer már neki sikerült, az sikerül neki kétszer is ezt a pályafutást úgy megkoronázni, ahogy ő azt megérdemli. Best of élesztő.

0: műsor számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Pax FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Unió gazdasági és pénzügyi tanácsa pénteki ülésén elfogadta Magyarország módosított helyreállítási és ellenálló képességi tervét, írja az MTI. Ez az aktus mintegy 10 milliárd euró kifizetését teszi lehetővé Magyarország számára, amely körülbelül 6,5 milliárd euró vissza nem térítendő támogatásból és 3,5 milliárd euró hitelből áll. Magyarország csatlakozik az Európai Ügyészséghez, miután az Európai Bizottság pénteken elfogadta az erről szóló határozatot, írja az MTI. Az Európai Bizottság közleménye szerint a csatlakozás Magyarország megújult elkötelezettségét tükrözi a jogállamiság helyreállítása mellett. Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
2: A programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
1: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
2: Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején. Faddombori most szombaton július 11.

0: 1-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.
1: Megérkeztek az új székek a Dunaszentgyörgyi faluházba, ezt a település jelentette be a közösségi oldalán. A bejegyzésből az is kiderül, hogy a székeket a versenyképes járások program keretében kiírt pályázaton nyert pénzből vásárolta az önkormányzat.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
3: Paksfm.
2: Paksfm.
3: Összeköt.
2: Paksfm. Összeköt.

0: csak hazai.
1: Lövöldetér, ott mindig hideg van. Lövöldetér, ott mindig álltam a fagyban. Lövöldetér, ott sosincs nyár, csak ősz meg tél.

0: Rockfm. Összeköt.
1: Néha azt érzem, nincs szívem, ki is önteném, de nincs kinek. Csendben múlik el a szeretet, ezért más vizekre evezek. Az ringat meg, hogy nincsen cél, ha volna küzdenék valakiért. Bár nehéz a jelen, amit cipelek, olykor lelassítanék ide.

Néha azt érzem, van szívem, oda is adnám mindenkinek. Csak úgy nem múlik szeretet, hogyha az jó helyen keresed. Látom, hogy van előttem cél, az álmom fent az égig ér. A jelenem hordom a vállamon, vagyok, aki vagyok, ez fáj.

0: slágereivel. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Telefonon beszélt egymással Benjamin Netanyahu izraeli miniszterelnök és Donald Trump amerikai elnök csütörtök este, közölte a miniszterelnöki hivatal Izraelben, adta hírül az MTI. A tájékoztatás szerint az izraeli kormányfő felhívta Trump figyelmét Erdogan török elnök Izrael létét megkérdőjelező kijelentéseire. A hivatal tájékoztatása szerint Trump ismertette Netanyahuval az Egyesült Államok Perzsa-öböl térségében tett, illetve tervezett lépéseit. A két vezető megállapodott abban is, hogy tovább erősítik a két ország közötti együttműködés összehangolását a különböző térségekben. Netanyahu egyeztetésükön hangsúlyozta, hogy szerinte Izrael biztonsága érdekében szükség van biztonsági övezetek fenntartására az ország határainál. A bíróságokon július 15-e és augusztus 20-a között országos ítélkezési szünet lesz, írja a bíróság.hu. Ítélkezési szünet alatt a bíróságok főszabály szerint nem tartanak tárgyalásokat, bár soron kívüli eljárás esetén tárgyalás is tartható. A polgári eljárásokban bizonyos kivételektől eltekintve az órákban, napokban és munkanapokban megállapított határidőkbe az ítélkezési szünet időszaka nem számít bele. Színvonalas program szervezése volt a célja a Holdfény mozi szervezőinek, amely megmutatja minket körülvevő értékes természeti és épített környezetet. Erről Csillag Balázs, a program főszervezője beszélt rádiónknak.
2: A programsorozat az idén indul, illetve idén szervezzük először. Azon túl, hogy színvonalas, lehetőség szerint a legszínvonalasabb programot szervezzük a megyében élők számára, vagy azok számára, akik az adott napon, hétvégén a környéken tartózkodnak. Azon túl azért fontos célunk volt az is, hogy megmutassuk azt a épített és természeti környezetet, ami minket körülvesz, és ezt úgy mutassuk meg, hogy egy picit az eredeti funkciójától eltérően, vagy egy picit más stílusban, hangulatban vigyük az emberek elé, és ezáltal is egy picit rámutassunk arra, hogy azon túl, hogy milyen szép helyen és környezetben élünk, milyen lehetőségeket tartogat, illetve milyen lehetőségek rejlenek ebben a környezetben, ahol élünk.
1: A programsorozat 7 állomásból áll, és Tolna megye több településén, köztük Pakson is megrendezésre kerül.
2: Szekszárdon volt két helyszín júniusban, illetve július elején, Faddombori most szombaton július 11-én, július 24-én Paks Erzsébet szálló, augusztus 2-án, illetve augusztus 8-án a Szálkai tó partján, ami szintén egy nagyon szép helyszín, és ahogy mondtam, a szeptemberi időpont és helyszín az még egyeztetés alatt.

0: Az elmúlt évekhez hasonlóan az idei évben is a családok segítése érdekében Paksváros önkormányzata támogatásával a Paksi Kistérségi Szociális Központ 3 turnusban szervez tábort Pakson. A Paksi Játszótársak tábora hétfőn indult és július 24-éig tart. Összesen mintegy 130 gyerek Paksi lakcímmel rendelkező általános iskoláskorú fiatal vesz részt a táborban. A jelentkezésnél előnyt élveztek a rendszeres gyermekvédelmi kedvezményben részesülő családok gyermekei, a táborok fő helyszíne a Paksi Kistérségi Szociális Központ. Miskolci Tamásné tíme a táborvezető rádiónknak elmondta, az első héten főleg alsó tagozatos diákok vesznek részt a tábor életében.
1: Egy-két kivétellel, akik 5.-6. osztályosok, ők most már segítőként is szerepelnek a táborba. Önként jelentkeztek erre a segítői posztra, de ugyanúgy természetesen ők is táborlakók. Az idén a mi táborunk nem drága, tehát nyilván ez nagyon fontos a szülők számára, főleg a hátrányos helyzetűeknek jelent ez nagy segítséget. Az idei évben már a 7. év az, amikor táborokat tartok én is, a kollégáimmal együtt. Több héten keresztül szervezzük kollégáimmal ezeket a táborokat. A programok nagy részét a kolléganőm Fodor Melinda szervezésével valósítjuk meg. Természetesen mi is javaslunk programokat, és különböző vállalkozók segítségével szervezzük meg ezeket a játékos dolgokat.
0: A táborozók napi 3-szori étkezésben részesülnek, és nagyon színes programok szerepelnek a táborban, folytatta Miskolci Tamásné tíme a táborvezető.
1: Hétfő-keddi programok között szerepelt sárkányhajózás, kutyás bemutató, ezt nagyon szeretik a gyerekek, hulladékból fognak a gyerekek különböző tárgyakat készíteni a Dunaföldvári Asztakeservit Egyesület segítségével, akkor jön hozzánk egy bohóc, aki lufit fog majd hajtogatni, ezen kívül a strand és a mozi, ami elengedhetetlen. Minden héten különböző sportos tevékenység is van, játékos vetélkedők a tábor területén, íjászok is voltak a tegnapi nap folyamán, jövő héten tenisz, karate, tehát változatos a program.
2: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most vissza a Paksfm slágereihez.

0: Az ön posta fiókja betelt. Az utolsó rögzítés időpontja 2014. október 2-a.
1: Szia, mamám! Rég láttalak, hívtalak volna, de...

Excuse me, can I please talk to you for a minute? Oh my God.